0: szerint mintegy 25 ezer határsértő visszatért már Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból péntek délutánig. A szaktárca közölte percenként mintegy 150 ember hagyja el a települést, ahová a becslések szerint mintegy 50 ezre jutottak be illegálisan egy nap alatt. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerben nyúló, kerítéssel megerősített hullámtörő gátat.
1: Időjárás jelentés.
0: A következő órák sem hoznak igazi felfrissülést, sőt marad a nagy meleg és a jobbára szélcsendes idő. A levegő szépen lassan mindössze 24-26 fokig hűl le.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A mozgás mindenkié. Ezzel a mottóval hirdetett nagyszabású egészségmegőrző programot fonyód. A részletekről a napokban egy sajtótájékoztatón számolt be a Tóparti település polgármestere. Erdei Barnabás elmondta, a kezdeményezés részeként hamarosan elkészül egy hiánypótló, járási egészségfejlesztési terv és egy majdnem 7 kilométeres kardiotanösvény, pihenőpadokkal és pulzusmérőpontokkal. A program részeként augusztus 20-a és 23-a között egy 4 napos sport és közösségi rendezvény sorozatot is szerveznek a városban. A jelenlegi energiahelyzetre való tekintettel lekapcsolják a parlament díszkivilágítását, közölte pénteken az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke Hallerné Nagy Anikó. Ezzel egy időben energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be a közútkezelőnél a közlekedési és beruházási miniszter is. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását, a változtatható jelzésképű táblák pedig csak akkor üzemelnek, ha baleset vagy más közlekedés biztonsági ok azt indokolja. Ezen túl a magyar közút telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, és korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát is. Több mint egy tonna védett tengeri sünt találtak egy Szlovénia felé tartó furgonban a horvát rendőrök. A 35 éves sofőr a nem mindennapi rakományhoz hamis nemzetközi fuvarlevelet mutatott be, ezután őrizetbe vették. Ellene védett természeti értékekkel való kereskedelem és okirat hamisítás gyanúja miatt büntető eljárás indult. A tengeri sünöket a fiumei vízi rendőrség hajójára szállították, majd Abázia térségébe mintegy 50 méter mélyen visszaengedték őket a tengerbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Déli áramlással ma is afrikai eredetű forró levegő érkezik térségünkbe, így folytatódik a forró száraz idő. A délkeleti szél kissé megélénkül. Kora reggel 19-21 fokot, délután 37-39 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ölelni bilincsben, bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül. Ölelni szavakkal, érintés

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztás csökkenést kért a kormány a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vettek le a rendszerről. Adta hírül a miniszterelnök szombaton egy a közösségi oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter azt is elmondta, egy új kormányrendelet alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét, vagyis először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és a vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a lakosság a korlátozási lánc legvégén áll. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerül. Egy tonna három nyaras fogható méretű pontyot telepített a Desedában néhány nappal ezelőtt a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. A Toponári Halőrháznál a vízbe engedett szállítmányt a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatta. A munkálatokat a PECA tábor lelkes fiataljai is nyomon követték. A telepítéssel összefüggésben horgászati tilalmat nem rendeltek el, tehát a horgászrend előírásainak betartásával bárki horgászhat. A spanyol belügyminisztérium szerint mintegy 25 ezer határsértő visszatért már Marokkóba Ceutából, az észak-afrikai autonóm spanyol városból péntek délutánig. A szaktárca közölte, percenként mintegy 150 ember hagyja el a települést, ahová a becslések szerint mintegy 50 ezre jutottak be illegálisan egy nap alatt. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról, megkerülve a határt jelző tengerben nyúló, kerítéssel megerősített hullámtörőgátat.
0: Időjárás jelentés.
1: Déli áramlással ma is afrikai eredetű forró levegő érkezik térségünkbe, így folytatódik a forró, száraz idő. A délkeleti szél kissé megélénkül. Kora reggel 19-21 fokot, délután 37-39 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok! Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Egy beruházást megelőző áshatáson dolgoznak ezekben a napokban a Kaposvári Ripronai Múzeum munkatársai. A régészek az intézmény közösségi oldalán azt írták, hiába a meleg, ha ásni kell, hát ásni kell. A kutatás jelenlegi szakasza kizárólag a tervezett kerítés nyomvonalára összpontosít. A leendő épületek alatti területek feltárása várhatóan az ősszel kezdődhet meg. Augusztusban is pezsgő kulturális és turisztikai kínálattal várja vendégeit Siófok. A Kálmán Imre Művelődési Központ tájékoztatása szerint hétfőnként vakációs gyermekkoncertek, szerdánként operettestek, péntekenként kultúrtér előadások, szombatonként nyáresti koncertek, vasárnaponként pedig a Jókai Park zenés műsorai kínálnak felejthetetlen élményeket. A hónap egyik kiemelt eseménye a bor és kenyér ünnepe lesz, amely augusztus 14-e és 22-e között családi programokkal, koncertekkel, gasztronómiai élményekkel és a Balatonpart különleges hangulatával teheti teljessé a nyarat. Szombaton reggel 9 órakor a 48 órás limitidő lejártával hivatalosan is befejeződött az 58. Kékszalag nagydíj. A tartós szélcsend és a kánikula ellenére a 458 indulóból 250 egység teljesítette a szokásosnál 3 kilométerrel rövidebb távot. Az utolsóként befutó hajó a Nausika volt, amely mindössze 8 másodperccel a határidő előtt szelte át a célvonalat. Ott a hagyományokhoz hűen az abszolút győztes RSM csapata fogadta őket. A Vándor Róbert kormányozta katamarán 13 óra 27 perc 42 másodperces idővel teljesítette az idei tókerülő versenyt. Jelentősen megváltozik az országos jégkármérséklő rendszer működése, miután a szaktárca felmérése alapján a gazdák kétharmada a jéger leállítását kérte, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, a vármegyei eredmények jelentős eltéréseket mutatnak, de Somogyban az érintettek többsége továbbra is bízik a rendszerben. Igaz, a talajgenerátorokat térségünkben is csak akkor kapcsolják be, ha a Hungaromet előrejelzése legalább 80%-os valószínűséggel jelzi a jégesőt. Több mint egy tonna védett tengeri sünt találtak egy Szlovénia felé tartó furgonban a horvát rendőrök. A 35 éves sofőr a nem mindennapi rakományhoz hamis nemzetközi fuvarlevelet mutatott be, ezután őrizetbe vették. Ellene védett természeti értékekkel való kereskedelem és okirathamisítás gyanúja miatt büntető eljárás indult. A tengeri sünöket a fiumei vízirendőrség hajójára szállították, majd Abázia térségében mintegy 50 méter mélyen visszaengedték őket a tengerbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Déli áramlással ma is afrikai eredetű forró levegő érkezik térségünkbe, így folytatódik a forró száraz idő. A délkeleti szél kissé megélénkül. Kora reggel 19-21 fokot, délután 37-39 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A végéhez közelednek a kaposvári Bajcsi-Zsilinszky utcai gázvezeték rekonstrukciós munkálatai. Az új vezetéket már sikeresen beüzemelték, a következő napokban pedig az útburkolat helyreállítása és az aszfaltozás következik. A tervek szerint augusztus 13-án megszűnnek a forgalomkorlátozások, visszaadják a parkolókat, és a Kossuth-Lajos utcában, a Somsics-Pál utca és a Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszon ismét a délről észak felé haladó forgalmi rend lép életbe. A munkák idején naponta 7:30 és este 6 óra között időszakos útlezárásokra és kézi forgalom irányításra kell számítani. A mozgás mindenkié. Ezzel a mottóval hirdetett nagyszabású egészségmegőrző programot fonyód. A részletekről a napokban egy sajtótájékoztatón számolt be a Tóparti település polgármestere. Erdei Barnabás elmondta, a kezdeményezés részeként hamarosan elkészül egy hiánypótló, járási egészségfejlesztési terv és egy majdnem 7 kilométeres kardiotanösvény pihenőpadokkal és pulzusmérőpontokkal. A program részeként augusztus 20-a és 23-a között egy 4 napos sport és közösségi rendezvény sorozatot is szerveznek a városban. Precíziós, illetve távolsági repülés, valamint célbadobás is vár a 3. Ripronai Kupa résztvevőire. A Nemzetközi Hőlégballon Bajnokság pilótái az erőpróba ideje alatt 25-30 feladatot oldanak meg. Mivel a szél folyamatosan változik, ezért a gyors döntéshozatal kulcsfontosságú. Ráadásul a versenyzőknek mindezek mellett folyamatosan figyelniük kell a GPS-t, a magasságmérőt, a szél irányát, a többi ballont, a vezetékeket, a gáz mennyiségét, na és persze magát a feladatot is. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színház igazgatók esetében, tudatta közösségi oldalán a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin úgy fogalmazott, a kulisszák mögött sem uralkodhat félelem, a pályázati rendszer átalakítása, és a kompetenciamérés pedig az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Azt is hozzátette, zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásban szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint a tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető, miközben akik ezt választják, havi 160 és 350 ezer forint közötti illetményt, illetve ösztöndíjat is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Déli áramlással ma is afrikai eredetű forró levegő érkezik térségünkbe, így folytatódik a forró száraz idő. A délkeleti szél kissé megélénkül. Kora reggel 19-21 fokot, délután 37-39 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: Még ágyban? Már talpon? Jó reggelt! Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. 1 tonna 3 nyaras fogható méretű pontyot telepített a Desedában néhány nappal ezelőtt a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. A Toponári Halőrháznál a vízbe engedett szállítmányt a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatta. A munkálatokat a PECA tábor lelkes fiataljai is nyomon követték. A telepítéssel összefüggésben horgászati tilalmat nem rendeltek el, tehát a horgászrend előírásainak betartásával bárki horgászhat. Augusztusban is pezsgő kulturális és turisztikai kínálattal várja vendégeit Siófok. A Kálmán Imre Művelődési Központ tájékoztatása szerint hétfőnként vakációs gyermekkoncertek, szerdánként operettestek, péntekenként kultúrtér előadások, szombatonként nyáresti koncertek, vasárnaponként pedig a Jókai Park zenés műsorai kínálnak felejthetetlen élményeket. A hónap egyik kiemelt eseménye a bor és kenyér ünnepe lesz, amely augusztus 14-e és 22-e között családi programokkal, koncertekkel, gasztronómiai élményekkel és a Balatonpart különleges hangulatával teheti teljessé a nyarat. Szombaton reggel 9 órakor a 48 órás limitidő lejártával hivatalosan is befejeződött az 58. Kékszalag nagydíj. A tartós szélcsend és a kánikula ellenére a 458 indulóból 250 egység teljesítette a szokásosnál 3 kilométerrel rövidebb távot. Az utolsóként befutó hajó a Nausika volt, amely mindössze 8 másodperccel a határidő előtt szelte át a célvonalat. Ott a hagyományokhoz hűen az abszolút győztes RSM csapata fogadta őket. A Vándor Róbert kormányozta katamarán 13 óra 27 perc 42 másodperces idővel teljesítette az idei túlkerülő versenyt. A tartós forróság és az országos villamos energiarendszer fokozott leterheltsége miatt a MÁV csoport átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását, közölte a vállalatcsoport. A társaság tájékoztatása szerint a korlátozások semmilyen módon nem érinthetik a vasút üzem biztonságát és a folyamatos közlekedést. A jelenlegi vérkészlet biztató, ugyanakkor a vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn, írja pénteki közleményében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet az elmúlt hetekben országszerte fokozott véradó toborzást folytatott, hiszen a nyári szabadságolások és a rendkívüli hőség miatt kiemelten fontos volt, hogy minél többen jelentkezzenek. A következő napokban ismét tartós, rendkívüli forróság várható, amely visszavetheti a véradási kedvet. Ezért akik tehetik, már most tervezzék meg véradásukat, keressék ki a számukra legalkalmasabb időpontot és helyszínt, esetleg egy hűvösebb órát. Pontos, hogy mielőtt a karjukat nyújtanák, bőségesen fogyasszanak folyadékot.
0: Időjárás jelentés.
1: Déli áramlással ma is afrikai eredetű forró levegő érkezik térségünkbe, így folytatódik a forró száraz idő. A délkeleti szél kissé megélénkül. Kora reggel 19-21 fokot, délután 37-39 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Nagyon kellemes és vidám vasárnapot, jó hétvégét kívánok nektek augusztus 2-án, a hónap első vasárnapi napján, és itt a Rádió Moston természetesen a reggelhez passzolóan is a legüdítőbb, legfrissítőbb és legébresztőbb dalok készültek fel. Napjainkból, a közelmúltból és a régebmúltból hozom ezeket a felvételeket, én pedig 13 óráig leszek a mikrofonnál a mai napon. Lehet üzenni rajtunk keresztül, és várom a közlekedési információkat is, ha vannak a jól ismert elérhetőségünkre. 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. Egyébként, ahogyan azt hallhattuk Lóritól az időjárás előrejelzésben, hát ma sem fogunk fázni, úgyhogy tervezzétek bátran a strand programokat vízpart mellé elsősorban, de arra is ügyeljetek, hogy erős lesz az UV-sugárzás már 11 és egészen délután 5 óra között. Itt a Rádió Moston pedig, ahogy említettem, hűsülünk a legjobb zenékkel, jön a Magna Cum Laude is, a Mindig lesz, előtte pedig Kemred dalával indulunk, ez a Be Mine, ezzel kívánok nektek csodaszép reggelt!

Ez volt Regárdala itt a 91.2 Rádió Mostan a Ride It. Nagyon kellemes és vidám vasárnapot kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik nemrégen kapcsolódtak be a műsor menetébe. Én Horváth Szabi vagyok, hamarosan pedig köszöntöm az ünnepelteket, a névnaposokat és a születésnaposokat. Őket ti is köszönhetitek rajtunk keresztül egy üzenettel, és tudjátok, minden üzenet mellé jár a meglepetésdal is a soron következő, melyet mi választunk listánkról, de az biztos, hogy a meglepetés erejével fog hatni. 0670 32 32 355 ez a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom az üzeneteket. Itt a Rádió Mostan pedig Taylor Swift énekel nekünk a folytatásban. Már is itt van az Opalite.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Fél perccel múlt erege, 7:30, ma augusztus 2-án vasárnap a Lehel nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából, egy magyar eredetű névről van szó, jelentése pedig a szó maga. A Lehel név komoly, jó üzleti meglátásokkal rendelkező termékeny személyiség kialakulását támogatja, maga szereti meghozni a döntéseit és nem hagyja magát befolyásolni, szabadságra vágyik, nem szereti, ha mások irányítják és ellenőrzik. Nem becsvágyó, inkább a biztonság és az állandóság mellett voksol, ami lehetővé teszi számára, hogy felelősségteljesen végezze a munkáját és legyen jelen mindennapi életében. Kedveli ugyanakkor, ha a maga ura lehet és másoknak is jó vezetője tud lenni. Ezt írt a nagy kalendárium a Lehel névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek az Alfonzinák, az Istvánok, a Miák, az Alfonzák, az Elfridák, a Regők, az Alfonzok, a Lélek, az Alfrédák, a Szerinuszok, az Özsébek, a Gusztávok és még a Máriák is. Minden ünnepeltnek sok boldogságot kívánok, és egy nagyon rövid ajánlót követően nekik játszom Lady Gaga-dalát itt a rádió moston, ez lesz a Stupid Love.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

Ez volt a Hertz és Purple Disco Machine átdolgozásában a Wonderful Life. Tavaly öltötték egyébként új köntösbe ezt a régi 2000-es évekbeli felvételt. Ez a Rádió Most FM 91.2-ben, de pedig a legnagyobb slágerek szólnak folyamatosan éjjel-nappal, sok zenével és kevés beszéddel a folytatásban is. 0670-32-32-355, ez az elérhetőségünk, az egyetlen telefonszám, amin elérhetőek vagyunk, illetve ide lehet küldeni még az SMS és Viber üzeneteket is, akár közlekedési információk szempontjából is. Pláne azért, mert ugye vasárnap van, ez azt jelenti, hogy városunk történetében ez a mai nap a vásárnap is. Erősebb a forgalom, a gyalogos és az autós forgalom is egyaránt a vásártéri úton, úgyhogy ott különös tekintettel legyetek majd. Itt a Rádió Mostan pedig Kylie Minogue-dalával megyünk tovább, jön a Can't Get You Out of My Head, reggel 8 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, információkkal Lóri érkezik majd.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Egy beruházást megelőző áshatáson dolgoznak ezekben a napokban a Kaposvári Ripronai Múzeum munkatársai. A régészek az intézmény közösségi oldalán azt írták, hiába a meleg, ha ásni kell, hát ásni kell. A kutatás jelenlegi szakasza kizárólag a tervezett kerítés nyomvonalára összpontosít. A leendő épületek alatti területek feltárása várhatóan az ősszel kezdődhet meg. Egy tonna három nyaras fogható méretű pontyot telepített a Desedában néhány nappal ezelőtt a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. A Toponári Halőrháznál a vízbe engedett szállítmányt a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatta. A munkálatokat a PECA tábor lelkes fiataljai is nyomon követték. A telepítéssel összefüggésben horgászati tilalmat nem rendeltek el, tehát a horgászrend előírásainak betartásával bárki horgászhat. Precíziós, illetve távolsági repülés, valamint célbadobás is vár a harmadik Ripronai Kupa résztvevőire. A Nemzetközi Hőlégballon Bajnokság pilótái az erőpróba ideje alatt 25-30 feladatot oldanak meg. Mivel a szél folyamatosan változik, ezért a gyors döntéshozatal kulcsfontosságú. Ráadásul a versenyzőknek mindezek mellett folyamatosan figyelniük kell a GPS-t, a magasságmérőt, a szél irányát, a többi ballont, a vezetékeket, a gáz mennyiségét, na és persze magát a feladatot is. Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztás csökkenést kért a kormány a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vettek le a rendszerről. Adta hírül a miniszterelnök szombaton egy a közösségi oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter azt is elmondta, egy új kormányrendelet alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét. Vagyis először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és a vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a lakosság a korlátozási lánc legvégén áll. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerül. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásban szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint a tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető, miközben akik ezt választják, havi 160 és 350 ezer forint közötti illetményt, illetve ösztöndíjat is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Déli áramlással ma is afrikai eredetű forró levegő érkezik térségünkbe, így folytatódik a forró száraz idő. A délkeleti szél kissé megélénkül. Kora reggel 19-21 fokot, délután 37-39 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Lóri, nagyon szépen köszönjük az információkat. Reggel 9 órakor szűk egy óra múlva várunk vissza, hiszen 3,5 perccel múlt el 8 óra. Jó reggelt, kellemes hétvégét és vidám vasárnapot kívánok nektek, a jó zenék felsorakoztak. Philly Lou újdonsága érkezik, a Philly Oh My Days, előtte pedig pörög a diszkogömb. 1988-ból itt van már is Samantha Fox dala, ez pedig az I Only Wanna Be With You.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2 és sok zenével kevés beszéddel a folytatásban is. Pontosan 4:09 van, én Horváth Szabi vagyok, és egészen 13 óráig leszek veletek, tartsatok ti is velünk. Jó munkát kívánok azoknak, akik a vasárnap ellenére is dolgoznak, kitartás nekik, és hát mindenkinek kitartást ebben a kánikulai forró nyári időszakban, hiszen a mai nap időjárása sem lesz sokkal másabb, mint az elmúlt napoké. Marad a kánikula 40 fok környéki hőmérséklettel és erős UV-sugárzással már 11 órától, ami egészen délután 5 óráig ki is fog tartani, úgyhogy csak óvatosan a napon, a folyamatosan napon tartózkodással. Hamarosan pedig másodkörben is lapozom majd nektek kalendáriumunkat, és mondom a teljesség igénye nélkül, hogy milyen történések és persze jeles események fűződnek a mai dátum, azaz augusztus 2-ához. Ezt a sort pedig ki is egészíthetitek, írjatok vagy hívjatok 0670 32 32 355, ez az elérhetőségünk. Tim Berg, ismertebb művész nevén Avicii érkezik a folytatásban, 2013-ból jön a Hey Brother.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 3 perccel vagyunk reggel 8:30 előtt, már is mondom nektek azt, hogy milyen történések és jeles események fűződnek a mai dátumhoz, az augusztus 2-ához, teszem ezt most is, mint mindig, a teljesség igénye nélkül. Többek között 77 éve született Farkas Bertalan, a mindeddig egyetlen magyar űrhajós, aki 1949. augusztus 2-án látta meg a napvilágot. 134 éve Charles A. Wheeler szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt, történt ez tehát 1892-ben. Egy kicsit később, 1907. augusztus 2-án 119 éve rendeletben szabályozták, hogy egy házasságot kötni csak egy pap és legalább 2 tanú jelenlétében lehet. 101 éve született Vámosi János énekes, aki feleségével Zárai Mártával a magyar könnyűzenei élet jelentős alakja volt. Megszületett Joanna Cassidy színésznő 81 éve 1945-ben, és 1973. augusztus 2-án született Ullmann Mónika színésznő, aki 53 éves. Isten éltesse őt is, és természetesen minden ünnepeltet is. Itt a rádió moston pedig rövidesen egy kis kereskedelmi kitérőt követően a The Pussycat Dolls érkezik az I Don't Need a Man című slágerrel.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
3: Ja, megeszlek.
2: Jaj, eszem a Zuzádat, én annyira imádlak.
3: Ezt általában vagy a macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, vagy a kis emberekre mondják.
2: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
3: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
2: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
3: Neked egy anakonda. Én egy piton.
2: Hogy szorongasson meg,
3: szorongasson meg téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
2: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
3: Ingyen, nem kerül semmibe.
2: Köszönöm, Vili.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Minden építkezés egy jó alapanyaggal kezdődik. A Méga Magyarország Kft-nél megtalálod a minőségi fűrészárut, OSB lapokat, lambériát, gipszkartont és még sok minden mást egy helyen. Akár kivitelező vagy, akár otthon újítasz fel, nálunk számíthatsz gyors és rugalmas kiszolgálásra. Méga Magyarország Kft. A következő projekted alapja.
0: Reklám hangzott el. A

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Fél perccel járunk 3-4-9 előtt, hát szépen lassan melegszik már az idő odakint, olyan 32 fok környéki, hát 28-32 fok környéki lehet a hőmérséklet jelen pillanatban, de ez feje fog tornázni nyilván, majd ilyen 38-40 fokig is akár déli 12 óra és délután 4 óra között. Erős lesz az UV-sugárzás, nem győzöm hangsúlyozni egyébként délután 5 óráig bezáróan, úgyhogy csak óvatosan a folyamatos napon tartózkodással. Megnéztem a 30 napos előrejelzést is, kérem szépen, a tendencia ugyanez lesz majd a következő hétvégéig bezáróan, 8-án, 9-én jöhet talán. Egyelőre jelen állás szerint valami nagyon enyhe idegfront, ami ennek a 40 fokos kánikulának véget fog vetni, de olyan jelentős mennyiségű csapadékot nem fog hozni, viszont nem lesz 40 fok, hanem várhatóan csak 33 idézőjelben, ugye a csak szó. Úgyhogy erre kell berendezkednünk sajnos a következő napokban is. Orvos meteorológiai szempontból pedig ugye a tomboló hőség jelentősen terheli meg az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, rosszul lét és nőbizony a stroke és az infarktus előfordulásának valószínűsége is. A trópusi éjszakák miatt pedig romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja a szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság. Ahogy mondtam, tehát ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást és hőgutát is kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda továbbra is a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre, kerüljük a magas koffein és alkohol tartalmú italokat, és ha tehetjük, étrendünkben részesítjük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, és bizony együnk sok zöldséget és gyümölcsöket is. Vigyázzatok magatokra, itt a rádió mostan pedig Csárdi Puddalával megyünk tovább, jön az a Tension, reggel 9 órakor pedig Lóri hozza a legfrissebb híreket, infókat.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak.

Itt a rádió Moston egy újabb órán vagyunk túl. Daniel CV és a Love's Gun című felvétel zárta ezt az órát, de nem fogunk unatkozni a következő órában sem, hiszen olyan slágereket hozok majd, mint a Kozmonova I Love című dalának átdolgozása, Élok és Eva Max módra szól majd a Car Keys. Jön majd 1985-ből a Survivor is a Burning Heart-tal. És mindjárt indul a következő óra Pitbull és Christina Aguilera felvételével, ez lesz a Feel This Moment című átdolgozás.

0: Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban és a következő órában is, és most a folytatásban azonban érkeznek a legfrissebb hírek, információk méghozzá Lóritól.
1: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Hírek most.
2: Tovább jutott a Rákóczi a Magyar Kupában. Ma leállhat a paksi atomerőmű. 9 óra van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1:30-kor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet is a paksi atomerőműben. A létesítmény így már csak 240 megawattot termel, és ma várhatóan 44 év után először teljesen leállításra kerül. A paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Magabiztos 5-1-es győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupa első köréből a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A somogyi zöldfehérek szombaton a Tolna vármegyei első osztályú Bátaszékese otthonában léptek pályára. Gyürki Gergely tanítványai közül Szabó, Mazzonetto, Szederkényi, Rácz és Hampuk volt eredményes. Lefújta a szombatesti repülést a harmadik Riprónai Kupa versenyigazgatósága. A szervezők tájékoztatása szerint már a csütörtök és péntek esti repülésnél is a határon mozogtak a versenyzők, de most felelőtlenség lenne kockáztatni. Az extrém hőségben ugyanis túlmelegedhetnek a ballonkupolák, a forróság pedig a csapatok és a pilóták számára szinte ellehetetleníti a munkát. A döntéssel a repülés biztonság mellett a nézők, családok és gyerekek épségét is óvni szeretnék. Egy beruházást megelőző áshatáson dolgoznak ezekben a napokban a kaposvári Riprónai Múzeum munkatársai. A régészek az intézmény közösségi oldalán azt írták, hiába a meleg, ha ásni kell, hát ásni kell. A kutatás jelenlegi szakasza kizárólag a tervezett kerítés nyomvonalára összpontosít. A leendő épületek alatti területek feltárása várhatóan az ősszel kezdődhet meg. Jelentősen megváltozik az országos jégkármérséklő rendszer működése, miután a szaktárca felmérése alapján a gazdák kétharmada a jéger leállítását kérte, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, a vármegyei eredmények jelentős eltéréseket mutatnak, de Somogyban az érintettek többsége továbbra is bízik a rendszerben. Igaz, a talajgenerátorokat térségünkben is csak akkor kapcsolják be, ha a Hungaromet előrejelzése legalább 80%-os valószínűséggel jelzi a jégesőt. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színház igazgatók esetében, tudatta közösségi oldalán a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin úgy fogalmazott, a kulisszák mögött sem uralkodhat félelem, a pályázati rendszer átalakítása és a kompetenciamérés pedig az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére. Azt is hozzátette, zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen.
1: Időjárás jelentés.
2: Egy anticiklon még napokig távol tartja tőlünk a frontokat, miközben továbbra is afrikai eredetű léghullámok érkeznek fölénk. Így ma is forró, napos, száraz idő várható. A csúcshőmérsékletek 38 fok körül alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
0: Egyet játszom nektek Fluor, Sosehol és Sofia közös újdonságát, a Keserűt, de előtte, ahogyan azt az előző óra végén a zenei ajánlóban ígértem, már is indítom Pitbull és Christina Aguilera dalával ezt az órát, ez pedig a Feel This Moment.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: Akinek fáj.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a rádió most FM 91.2-n. Pontosan 4:10 van, én Horváth Szabi vagyok, és 13 óráig leszek a mikrofonnál. A menetrend a szokásos, hamarosan rövid és hosszú távú időjárás előrejelzés frissítést hozok majd, illetve a csillagok jóslatát sem hagyjuk ki. A 12 csillagjegy jóslatát három felvonásban majd az óra második felében prezentálom nektek. Jön a horoszkóp 9:30 és 10 óra között. Az elérhetőségünk pedig változatlan, üzenjetek bátran 0670-32-32-355. Ez az egyetlen egy olyan telefonszám, amin elérhető a Rádió Most stúdiója, illetve erre a számra lehet küldeni az SMS és Viber üzeneteket is. Ami pedig a zenéket illeti, mindjárt jön Div Duetta és Bibi Rex az I'm Good Blue-val, ugye az Eiffel 65 1999-es gigaslágerének, a Blue Tabati című dalának átdolgozásával, de most a folytatásban itt van egy Siren és a Shivers.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: A mai napon kérem szépen marad a napos, forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg csak gomoly felhők az égen, és kis eséllyel, de nagyon kis eséllyel egy-egy záporzivatar előfordulhatott. Mérsékelt helyenként élénk lesz majd a légmozgás, és már több felé készülhetünk trópusi éjszakára, 15 és 24 fok között alakulnak ugyanis a minimumok, a délutáni órákban pedig a mai napon 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Aztán holnap hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő nagyon minimális eséllyel zápor zivatar, de emellett napos gyengén felhős időre készülhetünk ott is, illetve itt nálunk is, Kaposváron és környékén, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok 15 és 25 fok között alakulnak, délután pedig visszatér a forróság, 35-40 fokig forrósodik majd a levegő. Kedden szinte felhőmentes derült időre van kilátás, csapadék nem lesz, hajnalban 16-26, délután 35-41 fok között alakulhat a hőmérséklet. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációjuk egyébként már csütörtöktől a hőhullám megindulásával egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes, magas szinten van. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hás, a szelíd gesztenye, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a pázsitfű, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az üröm és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternaria spora száma közepes, míg az epikokumé az alacsony tartományban alakul. Jó egészséget mindannyiótoknak, itt a rádió, mostan pedig a folytatásban Alexander Burke és Florida hozza, még a horoszkóp előtt a Bad Boys című slágert.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Bele is vágunk a mai csillagjóslásba, augusztus 2-án már is mondom nektek, hogy miket jósolnak nekünk a csillagok. Jönnek a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslatait a horoszkópban az első körben. Kos, a mai napon az legyen a fő szabály, hogy nem reagálsz azonnal mindenre. Délelőtt egy beszélgetés vagy váratlan ötlet sokat adhat, délután viszont könnyen felbosszantad valaki. Nem kell minden csatát megvívnod. Bika, a mai nap első fele kellemes találkozásokat és jó hangulatot tartogat, érdemes megbeszélni azt is, amit már régóta halogat. Délután viszont ne hajt, hogy mások rossz kedve rád is átragadjon. Tartsa meg az illető nyugodtan magának. Ikrek, a Hold és a Merkur harmonikus kapcsolata neked különösen kedvez, jókor mondod ki a megfelelő szavakat és könnyen megtalálod a közös hangot bárkivel. Később azonban ügyelj rá, hogy ne egy hirtelen vita roncsa el az egész napi békét. Rák, ma a megérzéseid meglepően pontosak lehetnek, délelőtt egy beszélgetés vagy üzenet megnyugtató választ adhat egy régóta benned motoszkáló kérdésre. Délután inkább kerüld az érzelmi adok-kapokot, abból most senki sem jön ki igazán jól. Itt a rádió moston pedig Teddy Swims dalával megyünk tovább, jön a The Door City remixe, utána hozom majd az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Kedves oroszlánok, szüzek, mérlegek és skorpiók, a ti óslataitok következnek a folytatásban itt a Rádió Most FM 91.2-n a horoszkóp második körében. Oroszlán. Remek nap ez arra, hogy programot szervez, emberekkel találkozz, vagy inspiráló tervekről beszélgess, feltéve a nem hagyod, hogy provokáljanak. Most ugyanis egy nézeteltérés azonban könnyen nagyobb jelentőséget kaphat, mint amekkorát valójában érdemel. Ne dramatizál túl. Szűz. A mai bolygóállások segítenek tisztában látni egy helyzetet, valaki értékes tanácsot adhat, vagy éppen te leszel az, aki segít rendet tenni a káoszban. Délután viszont ne akard mindenáron bizonygatni az igazadat. Mérleg. A mai nap alapvetően harmonikus lehet, ha nem hagyod, hogy mások feszültsége kizökkentsen. Délelőtt különösen kedvező a hangulat egy őszinte beszélgetéshez, vagy akár a kibéküléshez. Ma nagyon jól forgatod a szavakat ugyanis. Skorpió, valaki olyat mondhat ma, ami elsőre meglep, később viszont rájössz, hogy igaza volt. Ne zárkózz el az új nézőpontoktól, délután viszont próbáld kordában tartani az indulataidat, mert a legkisebb nézeteltérésből is vita lehet. Itt a Rádió Moston pedig egy klasszikussal megyünk tovább, jön az AHA, és 1985-ből szól tőlük a The Sun Always Shines on TV, utána pedig a horoszkóp harmadik körében visszatérek a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslataival.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ez pedig a horoszkóp harmadik köre, a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslataival. Nyilas, a Hold és a Merkur trigónja kifejezetten inspiráló számodra. Utazás, kirándulás vagy egy jó társasági program különösen jól sikerülhet. Arra figyelj, hogy ne reagálj túl hevesen egy provokatív megjegyzésre. Bak. Ma sokkal könnyebben megtalálod a megoldást egy problémára, mint az elmúlt napokban. Érdemes nyugodtan végig gondolni a lehetőségeidet, sőt, még valaki másnak is tudsz tanácsot adni, méghozzá nagyon okosat. Vízöntő. Izgalmas eszmecserék, új ötletek és váratlan felismerések várhatnak rád. Valaki inspiráló hatással lehet rád, ezért légy nyitott a beszélgetésekre, később azonban ne ragaszkodj görcsösen a saját álláspontodhoz. Halak. Még a jegyedben jár a Hold, ezért különösen érzékeny és intuitív lehet. Szinte ösztönösen ráérzel arra, mire van szüksége a környezetednek, viszont vigyázz, hogy ne vedd magadra mások feszültségét, ha sikerül megőrizned a belső nyugalmadat, igazán szép vasárnapod lehet. Na hát ezeket jósolták nekünk mára, augusztus 2-ára a csillagok. Szép napot kívánok nektek, Lóri már készül a szomszéd stúdióban, kollégám pontban 10 órakor hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, én pedig a folytatásban most Robin Schulz és Kiddo dalát, ez pedig az Olvigát.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposvá.

0: Hírek most!
1: Egészségmegőrző törekvések a Balaton partján. Nem volt ötös aludtón. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 10 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Precíziós, illetve távolsági repülés, valamint szélbadobás is vár a harmadik Ripronai Kupa résztvevőire. A Nemzetközi Hőlégballon Bajnokság pilótái az erőpróba ideje alatt 25-30 feladatot oldanak meg. Mivel a szél folyamatosan változik, ezért a gyors döntéshozatal kulcsfontosságú. Ráadásul a versenyzőknek mindezek mellett folyamatosan figyelniük kell a GPS-t, a magasságmérőt, a szél irányát, a többi ballont, a vezetékeket, a gáz mennyiségét, na és persze magát a feladatot is. A korábbi évekhez hasonlóan idén is július 31-én kezdődött meg a szüret a legkorábbi érésű szőlőfajtával, a Csaba gyöngyével a Dél-Balatonon. A korai fajták szépen átvészelték az aszályos időszakot, így ezeknél átlagos vagy jobb termésre lehet számítani, mondta el a Varga Pincészet pince vezetője Ordacsehiben. Nagy Márk arról is beszámolt, hogy a Balatonboglári borvidékhez tartozó településen szüretelt, hibrid szőlőfajtából készülő könnyed, gyümölcsös félszáraz bor várhatóan szeptember elején kerül a boltokba. A mozgás mindenkié. Ezzel a mottóval hirdetett nagyszabású egészségmegőrző programot fonyúd. A részletekről a napokban egy sajtótájékoztatón számolt be a Tóparti település polgármestere. Erdei Barnabás elmondta, a kezdeményezés részeként hamarosan elkészül egy hiánypótló, járási egészségfejlesztési terv és egy majdnem 7 kilométeres kardiotanösvény pihenőpadokkal és pulzusmérőpontokkal. A program részeként augusztus 20-a és 23-a között egy 4 napos sport és közösségi rendezvény sorozatot is szerveznek a városban. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásban szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint a tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető, miközben akik ezt választják, havi 160 és 350 ezer forint közötti illetményt, illetve ösztöndíjat is kaphatnak. Ezen a héten sem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 3, 23, 29, 52, 56. A négyesek egyenként 753.400 forintot fizetnek, a hármasok 11.310, a kettesek pedig 2025 forintot érnek. A jövő heti főnyeremény várható összege 1 milliárd 555 millió forintra emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy anticiklon még napokig távol tartja tőlünk a frontokat, miközben továbbra is afrikai eredetű léghullámok érkeznek fölénk. Így ma is forró, napos, száraz idő várható. A csúcshőmérsékletek 38 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Pár perccel múlt el 10 óra, belevágunk egy újabb zenei órába itt a Rádió Moston. Mindjárt jön Neo újdonsága, a Dance Right Now, előtte pedig egy tempós, vidám dallal indítjuk az órát 2016-ból, már is szól Álvaro Soler és a Sofia. Sweet.

Ilyen nappal szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék, és bár a nyári hőhullámok idején ugye egyre nagyobb szerepet kapnak a légkondicionáló berendezések az otthon komfortjának biztosításában, a jelenlegi magyarországi energiahelyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy mikor és hogyan használjuk ezeket a készülékeket, ugyebár a kormányzat és a hatóságok is felelős fogyasztása és lakossági összefogásra figyelmeztetnek, aki teheti a nagy áramfogyasztásra járó tevékenységeket időzítse az esti csúcsidőszakon kívülre. Emellett pedig a tudatos klímahasználat is hozzájárulhat az országos energiaellátó rendszer kiegyensúlyozott, biztonságos működéséhez. A hazai villamosenergia rendszer terhelése jellemzően ugye a kora esti órákban este 6 óra és 10 óra között éri el a csúcspontját, ekkor a háztartások többsége egyszerre kapcsolja be az elektromos berendezéseit, világítását, ugye most főz és sok esetben a légkondicionálók is ilyenkor kezdenek el intenzíven, hát maximális teljesítménnyel működni, sok százezer klíma egyidejű esti indítása pedig túlterheli a hálózatot. Az egyik gyártó szakértője felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiafelhasználás egyik legegyszerűbb módja, ha a klímaberendezést nem akkor kapcsoljuk be, amikor már elviselhetetlenül meleg van a lakásban. Gyakori tévhit az is, hogy a klíma gyorsabban hűti le a helyiséget, ha például 18 fokra állítjuk, valójában a készülék ilyenkor is pontosan ugyanazzal a maximális teljesítménnyel dolgozik, csak éppen sokkal hosszabb ideig fog feleslegesen és energiapazarló módon üzemelni. Az energia hatékonyság és a szervezetünk számára optimális komfort szempontjából is törekedjünk a 24-26 fokos beállításra, minden egyes fokkal alacsonyabb hőmérséklet beállítása körülbelül 5-8%-kal növeli a készülék villamosenergia fogyasztását. A túlzott lehűtés nem csak a hálózatot terheli és a rezsit növeli, de egészségügyi szempontból sem ideális, hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, hogy a modern inverteres klímaberendezések a legjobb hatásfokot és a legalacsonyabb fogyasztást akkor érik el, amikor folyamatosan, kisebb teljesítménnyel, finom szabályozással működnek, és nem kell a rendszer terhelő módon gyakran ki- és bekapcsolniuk, vagy nagy teljesítményen dolgozniuk. A nappali klímahasználat tehát nem csupán gazdasági vagy kényelmi kérdés, hanem a fenntartható energiafelhasználás egyik fontos eleme is. Ezt is érdemes szem előtt tartani. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább George Michael dalával, jön már is az Outside.

0: Ez volt Shakira és Burna Boy közös a Dajda itt a 91.2 rádió, moston 3 perc elmúlt el 10:30, ma pedig több ezer lóerő költözik egy napra az Igali gyógyfürdőbe, ahol a mai napon ismét megrendezik a népszerű Mustang találkozót. A fürdőzők a medencék mellett ezúttal különleges Ford Mustangokat és ritka sportautókat is testközelből csodálhatnak majd meg. A látványos felvonulással érkező autók várhatóan 11 órakor, nagyjából fél óra múlva gördülnek be a fürdő területére, ahol több különleges és limitált szériás Mustang is kiállításra kerül. A rendezvény egyik legnagyobb szenzációja idén is az ország egyik legerősebb, közel 800 lóerős Shelby Cobrája lesz. A szervezők idén is egy különleges nyereménnyel készülnek, egy 14 év alatti gyermek utasként utazhat a 800 lóerős Shelby Cobrában, míg egy szerencsés felnőtt vendég vezethette is az autót, amennyiben rendelkezik érvényes jogosítvánnyal és legalább 5 év vezetési gyakorlattal. 14 órától kipufogó hangszépségverseny is színesíti a programot, ahol pedig a résztvevő autók közül a közönség választja ki a három legszebb hangú V8-as gépet. A programot pedig 16 órától Várkonyi Attila, azaz DJ Dominik fergeteges medenceparti bulia zárja majd a külső termálmedencék mellett. Várnak minden érdeklődőt, itt a rádió, mostan pedig egy rövid ajánlót követően Shawn Mendes és Zedd dalát hozom a Lost in Japan címűt.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
3: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
2: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
4: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
2: Azt hiszem. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallott.
5: A pillanat a tiéd.
1: Rádió Most.
6: Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, pontosan 3.4.11 van. Augusztus 3-án a következő héten, hétfőn, tehát holnap 16 órakor nyílik az Indiai és Magyar Textil Hagyományok Kapcsolatai című kiállítása a Takács Gyula könyvtárban, ahová várják az érdeklődőket, és ugyanide a gyermekkönyvtári részlegbe is várják majd az 5 éven felülieket, hiszen folytatódik jövő héten csütörtökön a Kacagó Csütörtökök Vidám Zenés és Kézműves Délelőttök Gyerekeknek című programsorozat. 10 órától a Hangoló Zenés Színház előadásában a Megy a vonat, muzsikál a kereket című előadáson vettek részt, majd 11 és déli 12 óra között kézműves foglalkozással várják az érdeklődőket. Itt a rádió mostan pedig az Aerosmith érkezik a My Only Angel című dallal, majd itt lesz a Yes is és a The Only Way Is Up, 11 órakor pedig Lóri hozza majd a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig rádión gasztronómiai műsora érkezik a szokásos módon 11 és déli 12 óra között a Nagy Moli kapitány vezénylésével.

0: Hírek most!
1: Új lakó Kadesedában. Pokolgép robbant egy moszkvai étteremnél. 11 óraban jó napot kívánok, a Rádió Most híreit Gulyás Lórántól hallják. Egy tonna, három nyaras fogható méretű pontyot telepített a Desedában néhány nappal ezelőtt a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. A Toponári Halőrháznál a vízbe engedett szállítmányt a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatta. A munkálatokat a PECA tábor lelkes fiataljai is nyomon követték. A telepítéssel összefüggésben horgászati tilalmat nem rendeltek el, tehát a horgászrend előírásainak betartásával bárki horgászhat. Egy beruházást megelőző áshatáson dolgoznak ezekben a napokban a Kaposvári Ripronai Múzeum munkatársai. A régészek az intézmény közösségi oldalán azt írták, hiába a meleg, ha ásni kell, hát ásni kell. A kutatás jelenlegi szakasza kizárólag a tervezett kerítés nyomvonalára összpontosít. A leendő épületek alatti területek feltárása várhatóan az ősszel kezdődhet meg. Magabiztos 5-1-es győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupa első köréből a Kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A Somogyi Zöldfehérek szombaton a Tolna vármegyei első osztályú Bátaszékese otthonában léptek pályára. Gyürki Gergely tanítványai közül Szabó, Mazzonetto, Szederkényi Rácz és Hampuk volt eredményes. A jelenlegi vérkészlet biztató, ugyanakkor a vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn. Írja pénteki közleményében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet az elmúlt hetekben országszerte fokozott véradó toborzást folytatott, hiszen a nyári szabadságolások és a rendkívüli hőség miatt kiemelten fontos volt, hogy minél többen jelentkezzenek. A következő napokban ismét tartós, rendkívüli forróság várható, amely visszavetheti a véradási kedvet. Ezért akik tehetik, már most tervezzék meg véradásukat, keressék ki a számukra legalkalmasabb időpontot és helyszínt, esetleg egy hűvösebb órát. Pontos, hogy mielőtt a karjukat nyújtanák, bőségesen fogyasszanak folyadékot. Házi készítésű bomba robbant szombaton közép-európai idő szerint 18 óra 55 perckor egy moszkvai belvárosi étterem bejáratánál. Az Orosz Nemzeti Terrorizmus Ellenes Bizottság tájékoztatása szerint három ember, köztük egy nő, aki a szerkezetet szállította, életét veszítette, 21-en pedig megsebesültek. A Kommerszánt helyszíni beszámolója szerint egy biztonsági őr megállított és megkísérelt átvizsgálni egy nőt, aki azt állította, hogy a nála lévő dobozban ajándékot hozott az egyik vendégnek. A lap szerint a bombát távirányítással robbantották fel, és szállítója feltehetően nem tudott a csomag tartalmáról. A pokolgépet a nagyobb roncsoló hatás érdekében fémgolyókkal töltötték meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy anticiklon még napokig távol tartja tőlünk a frontokat, miközben továbbra is afrikai eredetű léghullámok érkeznek fölénk. Így ma is forró, napos, száraz idő várható. A csúcshőmérsékletek 38 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Dr. Felházi Miklóssal, Lelle polgármesterével beszélgetek, nyilván a borokról, meg a 33. Lellei borhétről. Azért ez nem kis szám a 33.
2: Ez így van, tehát a hagyományokat tisztelni kell. Egy 33-as számmal rendelkező esemény az már egy hagyománynak számít. Azt gondolom, hogy ez magáért beszél, hogy krisztusi korba tudtunk lépni.
1: Egyébként nem csak a hallgatóknak, hanem az ideál közönségnek is népszerű a borhét. Mi ennek az oka? Mi lett az oka? Én szerintem mind a ketten tudjuk.
2: Egyrészt a jó borok, egyrészt a jó ételek, és azt gondolom, hogy ha valaki eljön a Lellei borhétre, meglátja, hogy a külalak is megváltozott, tehát a rendezvényparkunk olyan szinten átalakult ez a dolog, és a minőségért alakult át a tér. A borok azok zseniálisak, a gasztronómiai kínálataink nőnek. Én azt gondolom, hogy a rendezvények, a bor, a gasztró, a jó érzés, ez mind Balatonlelle, és ez mind a rendezvénypark Balatonlelle.
1: 9 pincészet képviselteti magát az idei Lellei borhéten, erről egyébként beszéltünk több fórumon keresztül is. Mi a polgármester kedvenc bora?
2: Megmondom őszintén, hogy én a Pócióskának az Írsai olivérjét szeretem a legjobban, de ezt ne áruljátok el senkinek.
1: Az egy nagyon jó fehér bor. Esetleg rozé, valahol máshol?
2: Megmondom őszintén, hogy én Kelet-Magyarországról származom, és Tokajhegyen járok, itt az édes borokat jobban szerettem. Még egy picit érnem kell ahhoz, hogy a száraz borokat részesítsem előnybe. Én az Írsai olivérnek vagyok a híve. Borba is, meg pálinkába is.
1: Nagyon jó az ízlés, egyébként a Hujbernek a zenitjét, a késő és ő zenitbarát, még figyelmet bajálom, hiszen tényleg nagyon jó kis desszertbor. Egyébként az a lényeg, hogy itt minőségi borokat kapunk, és csak el kell jönni.
2: Nagyon-nagyon fontos az, hogy nekem például van a Kishegyen, Balatonlelle Kishegyen van egy szőlőbirtokom. Saját magam kezelem, és két kezemmel, két lábammal hajtom és üzöm a kapálást, a meccést, a permetezést. Azt kell az embereknek világosan látni, hogy ahhoz, hogy egy ilyen minőségű bor kerülhessen az asztalra, mint amit itt megtermelnek ezek a balatonlellei, dél-balatoni bor, ahhoz elképesztő mennyiségű munka és energia kell. És ezt kell tisztelnünk, ezt kell tisztelniük az idejövő vendégeknek és lellejeknek is, hogy azt a munkát, amit ők beraknak, azért teszik, hogy a vendégeknek, illetve a fogyasztóknak az örömét szolgálja. És ez nagyon-nagyon fontos, és ezt kell látni minden egyes korty borba, ezt kell tisztelnünk a borászokba.
1: Ezért használják a Lellei borhetet, hiszen jövő vasárnapig, augusztus 9-ig tart. Lelle polgármesternek, Dr. Felházi Miklósnak köszönöm az információkat.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider és a 33. Lellei Borhét. Minden évben beszámolok róla most is. Itt van egyébként a szervező Hartman Zoltán. Itt is vannak programok, de itt azért van más is, mégpedig a gasztronómia is ellen van a borokkal.
2: Természetesen. Én azt gondolom, hogy mint egy 33 évet már megélt rendezvénynél. A tradíció nagyon fontos, remélhetőleg sokan, illetve hát ezt tapasztalatból is tudom, visszatérő vendégként jönnek hozzánk Balatonlellére. Az idei évben én azt gondolom, hogy a legfontosabb maguk a borászatok. A buzási pincészet, a Dorner pince, a garambáli szőlőbirtok, a Huyberg pincészet, a Rádikon borászat, a Katona borház, a Koltai pincészet, a Póc pincészet és a Szent Anna borház vannak jelen. Ők tulajdonképpen azok, akik képviselik a dél-balatoni borokat, hiszen ez a rendezvény, ez ugye erről szól évtizedek óta. Természetesen komoly kiegészítője a tavaly már életre kelt ételudvar, ahová a mai modern szemlélet szerint a food truck kocsikkal beállnak, pizzák vannak, a szerbízeket felvonultató csevapcsicsák és sültek vannak, de természetesen megtalálható a tradicionális magyar konyha terméke is, így aki még a strandon a sok lángos után itt is vágyik egy kis lángos, még lángost is találnálunk, de sültek, hotdogok, hamburgerek, illetve minden olyan étel egyébként, ami jó kiegészítője ezeknek a boroknak. A látogató kedvéért mondom, hogy van egy úgynevezett védett ár is a rendezvényen, tehát minden pincészetnél találnak bort már 600 forint per decilitertől. De bemutatkoznak vendégtelepüléseink is, Balatonendréd, Igal, Kelevíz, Látrány, Lengyeltúti és Visz is képviselteti magát. Ugye ez a megújult rendezvénytéren történik itt nálunk Balatonlellén a rendezvényparkban.
1: Mi a kedvenced így a nyáron, a melegben egy kellemes hűsítő rozéfröccs, fehér?
2: Én egyébként abszolút fröccspárti vagyok, és száraz fehér borból szeretem. Én az olasz Riesling fajtát kedvelem a legjobban erre a célra, és hát ahogy szokták mondani, ami a legfontosabb, ahogy a fröccs elkészült, azonnal fogyasztandó.
1: Köszönöm, Zoli, szia!
2: Köszönöm!
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatjuk a beszélgetést, mi pedig két úriemberrel, a Pótpincészetnél álltam meg el az Easy Rider, és Attila már bemutatta a borokat a színpadon, hogy mivel is készül a LA bor, hétre mi a szortiment, de elsőként egy vendéget szólítok meg. Weiss Viktor, szia!
2: Sziasztok, hello!
1: Látunk a színpadon?
2: Látunk, igen, szerdán este 8 órakor Falusi Maria barátnőmmel felregetek partit csinálunk a színpadon. Mi nagyon jól fogjuk magunkat érezni, és ha valakinek ez tetszik, akkor ezt meg kell nézni.
1: Egyébként ezt a képet majd fölrakom a LA Borhét Facebook oldalára is. Nagyon vele kezdetben a Póc pohár, természetesen nagyszerű borral. Milyen fajta van bent?
2: Ebben egy pezsgő van, kiváló pezsgő van, amit éppen most tesztelek, mert hogy én az én kis büfékocsimban csak pócborokkal és pezsgőkkel megyek bárhova ma Magyarországon dolgozni. Amikor itt találkozunk, ebben a 10 napban végre egy kicsit egymás mellett tudunk lenni, itt vagyunk egymástól 10 méterre, akkor meg tudom kóstolni a kiváló termékeket, a jobbnál jobb dolgokat itt a Pócpincészetnél, és le tudom tesztelni, hogy mit vigyek a saját vendéglátásomba.
1: A Lellei borhéten többfajta bor is kapható nyilvánvalóan, ez a lényeg egy borhétnek. Neked mi a kedvenced?
2: Én olasz rizlinges vagyok, én nekem az az abszolút, én nagyon szeretem nyáron egy jó hosszú lépést, egy kis fröccsöt olasz rizlingből. Ha lehet póc legyen, én nem mondom azt, hogy nem kell megkóstolni más borászatokat, de ha a pócon van póc, az sose baj.
1: Köszönjük Viktornak, rövidesen folytatjuk még pedig a Pótpincészet tulajdonosával, Tillával.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: A mikrofonnál Molly-vel folytatjuk a beszélgetést, ahogy ígértem, Attilával. Az előbb az jókat mondtak a borajtokról, és így pezsgővel fejeztük be. Ezek szerint akkor pezsgővel is próbálkoztok már.
2: Igen, a 21-es évjárat volt az első, amit készítettünk, illetve amit most épp a Viktornak megmutattam, az egy 22-es évjáratú brut pezsgő, ami egy Chardonnay és zöld veltelini házasításából készül, egy palackos erjesztésű tradicionális pezsgőről beszélünk egyébként.
1: Én lehet, hogy rosszot használtam, hogy pezsgővel próbálkoztok. Ez hogy működik? Ez nehezebb elkészíteni, mint a bort?
2: Nyilván a pezsgősítési eljárás az egy más technológiát igényel, mint egy borkészítés, úgymond. Ehhez kellenek egyéb eszközök is, amivel ugye a pezsgősítés meg tudjuk csinálni. Koprodukcióban egy pezsgő pincészet készíti. Több mint 12 vagy 13 fajta a teljes szortimentünk, de a nagyja az fehérbor. Ugye inkább a könnyed fehér gyümölcsös borok, rozé, vannak fahordós érlelésű fehér és vörös boraink is, illetve a pezsgő.
1: Nemrég a közösségnek egy Balaton márkára, a Balaton névre hallgató olasz ízéget játszottunk ki, hiszen a Balatonborból van póc is, van más pincészetek bor, és lényeg az, hogy jófajta, jó minőségű olasz ízénk kerüljön bele. Ez az olasz ízénk hogy sikerült?
2: Én azt gondolom, hogy egy jó kis könnyed olasz ízénket készítettünk. Ugye ennek a Balatonbornak az a lényege, hogy egy jó ívású, könnyed fehérbor legyen, akár tisztán, akár fröccsbe fogyasztva, fajta jelleges legyen, és ne legyen túl magas alkohol, tehát tényleg ez egy ilyen úgymond belépő szintű fehérbor legyen, amiből tényleg az ember egy jó pohárral, vagy akár két pohárral is még megiszik szívesen belőle.
1: Attila, a rozék háttérbe szorultak?
2: A rozéfogyás globálisan csökkent, tehát hogy mindenhol csökken a rozéfogyasztás, illetve a vörösbor is, de azért még sokan keresik a rozét is, nyilván a fehérborok a legtöbb, amit keresnek.
1: Póc Attilának köszönjük szépen, szia!
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ease Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Salamon Emiliát kérdezem a hújverpince képviseletében, egy nagyon aranyos, mosolygos asszonyság. Kedvesem, mit már megszoktuk, hozzátartozol a hújverpincéhez. Milyen borokkal készültetek idén a Dellei Borhéten?
2: Hát négyféle száraz fehérborral, egy félédes muskotájjal, kétféle vörösborral, majd egy nagyon édes késői szüretelésűvel és hétféle pezsgővel.
1: A Dellei Borhét közönsége megszokta már, keresi őket?
2: Igen, igen. Mi egész nyáron itt vagyunk, nem csak ebben a 10 napban, hanem egész nyáron itt vagyunk, és már sok éve.
1: Emi, jó munkát, szia!
2: Köszönöm!
1: És hogy ígértem, folytatjuk, hiszen beszéltünk már itt a borokról, a hújverpincénél Emi segítségével, de hát Hújver Attilát is meg kell szólaltassam, akinek a kezeműve a borok, és hát a családi vállalkozásban gyakorlatilag születnek ezek a finom nedük. Jellemezzük őket, miket tartasz fontosnak az idei borhéten?
3: Igazából teljes szortimentet hoztuk a borhétre, tehát itt a legkelendőbb és ami legjobban fogy, az nyilván ugye ugyanúgy az írsai, a rozé, de emellett hoztunk egy késői születet, ami az alkonyatunk, ami egy 86 g természetes cukortartalmú késői szület, Zenitből van. Emellett van egy fahordó sárdonénk, ami a prémium fehérborunk, ami Kikelet névre hallgat, és hoztunk ötfajta pezsgőt. Gyakorlatilag a teljes szortimentet. Írsai pezsgőnk van, királylánykánk, rozénk, van a prémium Hújber klasszikunk, ami Chardonnay Pinot Noir, emellett rajnai pezsgőnk és egy muskotáj édes pezsgőnk, ami kóstolható.
1: Attila, a pezsgők közül is, a fehérborok közül is, és a rozék, valamint a vörösborotok közül is ki kéne emelni valamit, mi lenne az?
3: Igazából a személyes kedvencünk a királylánk a pezsgő, de emellett a klasszikunk a prémium pezsgőnk, ami szerintem a legjobb pezsgőnk a pincészetnél, ami a Chardonnay Pinot Noir 50-50%-ban, és egy 42 hónapra degorzsált pezsgő. Tehát nagyon finom, kekszes jegyek, vajas jegyek megtalálhatók a pezsgőben. Ebben a 42 hónapban a finom buborékok érezhetők, és a gyümölcsösség mégis ott van a pezsgőben.
1: Egy költőt hallanék, akkor jön egy kis fehérbor ismertető.
3: Fehérborban igazából van egy írsaink, egy királylánykánk, ami a friss gyümölcsösség, a szőlővirág illat jelen van. Nagyon szeretik a vendégek. Én is személy szerint ezt fogyasztom, szerintem az egyik legjobb fehérborunk.
1: Rozéról mit mondanál?
3: Cabernet Franc is egy Merlot házasítás 50-50%-ban. Szintén a friss gyümölcsösség, ropogóság és a szép savak ott vannak a rozéban.
1: Egy jó Merlot?
3: Egy jó Merlot, szintén egy 2023-as fahordos Merlot van, amit meg tudnak kóstolni nálunk, ami 14 hónapot volt fahordóban, és utána palackoztuk.
1: És hát csak úgy tudjuk befejezni ezt a beszélgetést, hiszen díjat is kaptál.
3: A Somogybor a borversenyen keretén belül megkaptuk a társadalmi zsűrinek a külön díját, ami a Dél-Baltin Borút Bora 2026-os címet. 2025-ös királylányka borunk kapta meg. Friss, gyümölcsös, reduktív fehér bor, ami megkóstolt a Hújver pincénél.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Bódorka Ferenc is díjat vett át a Lellé borhéten, mégpedig a 33-on, és a megtisztelő Somogybora elismerést kaptad. Mit kell tudni a részletekről? Milyen bor kapta meg?
2: Egy vörösbor, méghozzá a kedvenc vörösborom. Azt kell róla tudni, ez 2020-as, és ezt már koprodukcióban készítettük el. Az első közös születünk volt Ferkó fiammal, és itt már a Ferkó által hozott innováció is benne van ebbe a borba 100%-ban.
1: Hát az utódokat egyre többször halljuk, feltűnni, akik sikerre halmoznak, mert megjárták külföldön és ott is tanultak, akkor az Ibituba már a múlté?
2: Így van, az Ibitubát váltotta a Cabernet Sauvignon, tehát igazából a fajtára fókuszál, nem a dőlőre, és ez egy ilyen 100%-ban Cabernet Sauvignon szőlőből készült, és mondom, tehát hozta Toszkánából azokat az újdonságokat, amit még én 35 éve, amikor elkezdtem a vörösbor készítést, még híre halma se volt.
1: És a bújdosó szőlőbirtok kínálatában ezt a Somogybarát meg is találják.
2: Igen, a vinotékánkban mindenkit szeretettel várunk, kóstolja, vigye, vásárolja.
3: Gratulálok!
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Hartung Mihály Anettel beszélgetek látvány polgármesterével. Ők minden évben idónak Lellé Borhéten, és ide is hoztak egy szép standot. Mi minden került a standra? Mivel állítottatok ki a Lellé Borhéten?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A látvány finomságaival érkeztünk a Lellé Borhétre. Megtalálható a standunk látvány lekvárjai, amit őstermelői családok főznek, és kedvenc háziasszonyaink. Aztán megtalálható a standunkon még őstermelőknek a gyümölcsei, a látrányi civil egyes sütöttek nekünk péksüteményeket, és felsorakoztattuk látvány egyik virágos kertészetét is.
1: Közben mikrofonnal is váltok, mert váltott a szemem is, átmentem a barasz legfárokra. Kivel beszélgetek?
3: Zseresznyi Kis Andrea vagyok.
1: Nagyon szépek ezek a legfárok, csak barasz van?
3: Nem, amilyen gyümölcs otthon felelhető, abból én mindenből csinálok lekvárt, mánából, szederből, eperből, szilvából, de legfőbb kép a barack lekvára.
1: Az a látrányi híres barasz lekvár?
3: Hát igazándiból ez nem a látrányi híres barack lekvár, mert azt a néptől körünk főzi minden egyes falunapra. Ők értékesítik, de igyekszem a nyomunkba lépni.
1: Meddig főznek egy jó lekvárt?
3: Én minimum 3,5 órán keresztül főzöm, héj nélkül.
1: És aki átmegy látrány, megkívánja a Rádió Report hallatán a lekváratokat, az hozzájuthat?
3: Természetesen akár a népdalkörnél, akár őstermelőknél megtalálhatók a lekvárok.
1: Most, hogy nem megy át rajtatok az óriási forgalom, jobb vagy rosszabb?
2: Szerintem jobb, csendesebb a falu, és jobban tudunk egymásra koncentrálni, és a közösséget jobban tudjuk ezáltal építeni.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: A borhoz, mint gasztronómiai ízélményhez szorosan hozzátartozik a sajt. Itt van Bundis, még pedig a sajtos János, jól mondom?
2: Sajtos Janó.
1: Hát Janó, főszert ide egy gyönyörű tálat mindenféle színekben. Milyen sajtokkal készültél?
2: Hát ezek tartalmaznak tehéntejből készülteket, kecsketejből és bivajtejből. Vannak különleges koriózum öreg sajtjaink, amik 16 hónapig érleltek, vannak 8 hónaposak. Friss sajtokat mi nem árulunk, csak érlelt kevés sajtokat.
1: Kézműves.
2: Így igaz, így igaz.
1: És azt gondolom, hogy egy jófajta rozéhoz, bármilyen borhoz ezt szinte dukál.
2: Hát inkább mindig a nató sajtokat ajánlom, de a lágyabb borokhoz mehet az ízes sajt is.
1: Itt van egy csomó színes, sárga, ezt azt hittem sárgrépa, de nem az. Aztán zöld, aztán ilyen, aztán olyan. Mitől ez a színű?
2: Ezek a fűszerektől, ugye a zöld az bazsalikomos pesztós, piros az paradicsomos pesztós, trikolóra, ami fele kecske, fele tehéntej, alapennyós, egy picit csíp, tehát hogy minden fűszer keverékünk megvan.
1: És látod, vannak én is kóstoltálok is, hogy meg is kóstolhatják, hogy mibe vágnak bele.
2: Így igaz, de a pultom elé áll valaki, és egy valamelyikre kíváncsi, ugyanúgy meg tudja kóstolni, de vannak sajtókóstolótálak, amiket a borozás mellé nyugodt szívvel ajánlom, és fogyasztható meg.
1: És ha bejönnek a szökökút felől ellé borhétre, akkor mindjárt jobbra megtalálják Bundit.
0: Ez volt az Easy Rider.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Minden építkezés egy jó alapanyaggal kezdődik. A Néga Magyarország Kft-nél megtalálod a minőségi fűrészárut, OSB lapokat, lambériát, gipszkartont és még sok minden mást egy helyen. Akár kivitelező vagy, akár otthon újítasz fel, nálunk számíthatsz gyors és rugalmas kiszolgálásra. Néga Magyarország Kft. A következő projekted alapja.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Elhunyt a kaposvári Rotary Klub egyik alapítója. Rövidített nyitvatartás lesz a NAP néhány ügyfélszolgálatán. Dél van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Elhunyt a kaposvári Rotary Klub egyik alapítója, Heinemann István. A szervezet közösségi oldalán azt írta, utolhatatlan veszteség érte a közösséget, mert Heinemann István rendíthetetlen hite, bölcsessége, elkötelezettsége és kitartása nagyon sokat adott a tagoknak. A végső búcsúztatás és a temetés részleteiről a későbbiekben adnak tájékoztatást. Augusztusban is pezsgő kulturális és turisztikai kínálattal várja vendégeit Siófok. A Kálmán Imre Művelődési Központ tájékoztatása szerint hétfőnként vakációs gyermekkoncertek, szerdánként operettestek, péntekenként kultúrtér előadások, szombatonként nyáresti koncertek, vasárnaponként pedig a Jókai Park zenés műsorai kínálnak felejthetetlen élményeket. A hónap egyik kiemelt eseménye a bor és kenyér ünnepe lesz, amely augusztus 14-e és 22-e között családi programokkal, koncertekkel, gasztronómiai élményekkel és a Balatonpart különleges hangulatával teheti teljessé a nyarat. Szombaton reggel 9 órakor a 48 órás limitidő lejártával hivatalosan is befejeződött az 58. kékszalag nagydíj. A tartós szélcsend és a kánikula ellenére a 458 indulóból 250 egység teljesítette a szokásosnál 3 kilométerrel rövidebb távot. Az utolsóként befutó hajó a Nausika volt, amely mindössze 8 másodperccel a határidő előtt szelte át a célvonalat. Ott a hagyományokhoz hűen az abszolút győztes RSM csapata fogadta őket. A Vándor Róbert kormányozta katamarán 13 óra 27 perc 42 másodperces idővel teljesítette az idei túlkerülő versenyt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatai a jövő héten is működnek, de a nagy hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAB vasárnap. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken azonban, ahol nincs légkondicionálás, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok a hét első napjaiban csak délig tartanak nyitva. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. Bár a háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők és a súlyos aszályis terméskiesést okozott, mégis közel 1200 gazda gondolta úgy, hogy hozzájárul a jótékony ügy sikeréhez.
0: Időjárás jelentés.
3: A kora délutáni órákban egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. A felhőoszlató légmozgások hatására zavartalan napsütés és 38-40 fok várható. A délkeleti szél helyenként kissé megélénkül.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: Pár perccel múlt el déli 12 óra, ha most ebédeltek, akkor nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Itt a Rádió Moston pedig indul a Siesta-ra. Tudjátok, zenei kínálatunkból már előtérbe kerülnek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is. Jugel újdonságát is játszom, a Temptation címűt, előtte pedig Miles Smith dalával indul az óra, ez pedig a Stargazing.

Bruno Mars énekelt, ez volt tőle az I Just Might itt a 91.2 rádió. Moston pontosan 4:01 van, én Horváth Szabi vagyok, és szeretnéd megtapasztalni, milyen, amikor egy futás nem csak a kilométerekről szól? A Quest Run egy különleges terepfutó élmény, ahol minden résztvevő ugyanarról az alapútvonalról indul, de a pálya során lehetősége van plusz útvonalakat választani. Ezekkel a kitérőkkel növelheti a megtett távot, új ösvényeket fedezhet fel, és saját maga alakíthatja a futás élményét. A terepfutáson csak egy alapútvonalat futunk meg, ahol a döntési pontoknál közösen megyünk tovább. Lesz egy ilyen Quest Run közösségi terepfutás a Desedánál augusztus 8-án jövő héten szombaton 9 órakor lesz a találkozó az Arborétum híd előtti parkolóban. A táv 7-10 km, a terep ugye erdei ösvények és földutak, és várnak mindenkit sok szeretettel. Ez a futás nem verseny és nem időmérésről szól, hanem egy új kezdeményezésről, hogy együtt mozogjunk a természetben, megismerjük a Quest Run koncepcióját és megtapasztaljuk, hogy ugyanaz a pálya minden futónak egy kicsit más történetet mesélhet. Írják a szervezők egyébként a Facebook oldalukon. Tehát a Quest Run közösségi terepfutás jövő héten szombaton 9 órakor indul majd az Arborétum híd előtti parkolóból a Desedánál. Itt a rádió, moston pedig a Siestóra, Will.i.am és Eva Simons dalával folytatódik, már is jön a This Is Love.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2. Számbordalát hallottuk, ez volt a Hammerekör a slágerlisták éléről, egy perccel múlt el egyébként 12:30, és ajánlom figyelmetekbe a Felső Mocsoládi falunapot, ami szintén jövő héten szombaton lesz majd augusztus 8-án a Hősök tere 1-es szám alatt. Reggel 8 órakor indul a program a főzőversenyekkel, utána délután 1 órakor lesz a megnyitó, majd a főzőverseny eredményhirdetése, 13-15-kor lép színpadra Kis Dániel, őt követi a sorban Bodonyi Bea 14-15-től, majd a táncé lesz a főszerep, hiszen érkezik az Ametiszt tánccsoport 15-15-től, Megyes Csaba koncertje 16 órakor indul, a Rider fellépése 17 órától, este 7 órakor pedig Tajti Boy lép színpadra, majd azt követően éjszakában nyúlóan diszkó lesz, napjaink a közelmúlt és a régemúlt legkedveltebb diszkó zenével, délután 2 órától pedig finom ételekkel várják az érdeklődőket a szervezők, 4 órától már lángos is kapható lesz, valamint 13 órától légvár, körhinta, mászó labirintus, vattacukor és jégkása is áll rendelkezésére a vendégeknek a Felső Mocsoládi falunapon jövő héten szombaton. Itt a Rádió Moston pedig Élok, Szigalá és Ellie Goulding dalával megyünk tovább a Sziasztórában, már is jön az All By Myself.

Enrique Iglesias és Vizin slágere szólt a Duel El Corazón. Itt a 91.2 rádió, most másfél perccel múlt el 3:41, én pedig a következő dalokkal már a búcsúzom. Jön Div Duetta, az Alphaville és Eva Max Átgondolásra, Forever Young, utána Vanessa Carlton, és itt lesz az 1000 Miles-szal. Egy órakor Lóri hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, utána pedig kollégám minden óra egészkor, itt az FM 91.2-n. A mikrofonnál reggel 7 órától egészen mostanáig Horváth Szabit hallottátok, de ne tekerjetek el, a jó zenéket itt hagyom nektek napjainkból, a közelmúltból és a régen múltból egyaránt, és találkozunk majd legközelebb holnap hajnali 6 órakor. Jövök vissza a mikrofon mögé, várlak akkor is titeket a rádiókészülékek mellé. További szép napot, nagyon kellemes és vidám vasárnapot kívánok nektek, a viszonthallásra.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: 90 éves résztvevője is volt a Balaton átúszásnak. Multidéző tárlat nyílt az Összetartozás templomában. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 13 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Magabiztos 5-1-es győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupa első köréből a Kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A somogyi zöldfehérek szombaton a Tolna vármegyei első osztályú Bátaszék Ese otthonában léptek pályára. Gyürki Gergely tanítványai közül Szabó, Mazzonetto, Szederkényi, Rácz és Hampuk volt eredményes. 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot a 44. Balatonátúszás abszolút győztese Nagy Márton. A hölgyek mezőnyében Békési Eszter volt a leggyorsabb, 1 óra 15 perc 59 másodperccel. A viadalra 1190 hazai településről és összesen 60 országból érkeztek nevezések, a legidősebb résztvevő 90 éves volt. A nemek megoszlását tekintve az úszók 57%-a férfi, 43%-a pedig nő volt. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1:30-kor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet is a paksi atomerőműben. A létesítmény így már csak 240 megawattot termel, és ma várhatóan 44 év után először teljesen leállításra kerül. A paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. A jelenlegi energiahelyzetre való tekintettel lekapcsolják a parlament díszkivilágítását, közölte pénteken az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke Hallerné Nagy Anikó. Ezzel egy időben energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be a közútkezelőnél a közlekedési és beruházási miniszter is. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását, a változtatható jelzésképű táblák pedig csak akkor üzemelnek, ha baleset vagy más közlekedés biztonsági ok azt indokolja. Ezen túl a magyar közút telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, és korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát is. Új állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmusban elárasztott erdélyi falu Bözödújfalu történetére a 2 éve felszentelt Összetartozás templomában. Az interaktív fény- és hangjátékot is tartalmazó tárlatot a napokban nyitották meg. A vallási sokszínűségéről híres völgyet 1988-ban árasztották el a kommunista hatóságok. A falu lakosait kitelepítették, házaik, templomaik víz alá kerültek. A római katolikus, unitárius, ortodox és székely szombatosok által lakott település, a Ceausescu diktatúra alatti erdélyi falurombolás és a vallási türelmetlenség szimbólumává vált.
0: Időjárás jelentés.
1: A kora délutáni órákban egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. A felhőoszlató légmozgások hatására zavartalan napsütés és 38-40 fok várható. A délkeleti szél helyenként kissé megélénkül.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is velünk.

soul. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Hiába a meleg, ha ásni kell, hát ásni kell. Csak nem 50-en lennének NAV elnökök. Jó napot kívánok, 14 óra van, híreket mondunk, a mikrofonnál Gulyás Lóránt. Egy beruházást megelőző áshatáson dolgoznak ezekben a napokban a Kaposvári Ripronai Múzeum munkatársai. A régészek az intézmény közösségi oldalán azt írták, hiába a meleg, ha ásni kell, hát ásni kell. A kutatás jelenlegi szakasza kizárólag a tervezett kerítés nyomvonalára összpontosít. A leendő épületek alatti területek feltárása várhatóan az ősszel kezdődhet meg. A mozgás mindenkié. Ezzel a mottóval hirdetett nagyszabású egészségmegőrző programot fonyód. A részletekről a napokban egy sajtótájékoztatón számolt be a Tóparti település polgármestere. Erdei Barnabás elmondta, a kezdeményezés részeként hamarosan elkészül egy hiánypótló, járási egészségfejlesztési terv és egy majdnem 7 kilométeres kardiotanösvény pihenőpadokkal és pulzusmérőpontokkal. A program részeként augusztus 20-a és 23-a között egy 4 napos sport és közösségi rendezvény sorozatot is szerveznek a városban. Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztás csökkenést kért a kormány a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vettek le a rendszerről. Adta hírül a miniszterelnök szombaton egy a közösségi oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter azt is elmondta, egy új kormányrendelet alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét. Vagyis először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és a vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a lakosság a korlátozási lánc legvégén áll. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerült. Július 31-ével több adó és vámszabály megváltozott Magyarországon. Egyszerűbbé és gyorsabbá vált a vámeljárás, megszűnt a széndioxid kvótaadó, és egyes cégek árbevétel összeszámítási kötelezettsége is a kiskereskedelmi adóban. A könnyítések jövőre tovább folytatódnak. Januártól eltörlik a bevándorlási különadót, az önkormányzatoknak fizetendő települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére kiírt pályázat jelentkezési határideje. A felhívásra majdnem 500-an adták be önéletrajzukat, tudatta a pénzügyminiszter szombaton. Kármán András hozzátette, most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, ezt követően pedig a személyes interjúkra kerül sor. Végleges döntés augusztus utolsó napjaiban várható.
0: Időjárás jelentés.
1: A kora délutáni órákban egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. A felhőoszlató légmozgások hatására zavartalan napsütés és 38-40 fok várható. A délkeleti szél helyenként kissé megélénkül.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Hírek most!
1: 250 hajó ért célba az idei kék szalagon. Lefújták a közúti razziát. 15 óra van, jó napot kívánok! Ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Magabiztos 5-1-es győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupa első köréből a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A somogyi zöldfehérek szombaton a Tolna vármegyei első osztályú Bátaszék Ese otthonában léptek pályára. Gyürki Gergely tanítványai közül Szabó, Mazonetto, Szederkényi Rác és Hampuk volt eredményes. Szombaton reggel 9 órakor a 48 órás limitidő lejártával hivatalosan is befejeződött az 58. kék szalag nagydíj. A tartós szélcsend és a kánikula ellenére a 458 indulóból 250 egység teljesítette a szokásosnál 3 kilométerrel rövidebb távot. Az utolsóként befutó hajó a Nausika volt, amely mindössze 8 másodperccel a határidő előtt szelte át a célvonalat. Ott a hagyományokhoz hűen az abszolút győztes RSM csapata fogadta őket. A Vándor Róbert kormányozta katamarán 13 óra 27 perc 42 másodperces idővel teljesítette az idei tókerülő versenyt. A korábbi évekhez hasonlóan idén is július 31-én kezdődött meg a szüret a legkorábbi érésű szőlőfajtával, a Csaba gyöngyével a Dél-Balatonon. A korai fajták szépen átvészelték az aszályos időszakot, így ezeknél átlagos vagy jobb termésre lehet számítani, mondta el a Varga Pincészet pince vezetője Orda Csehiben. Nagy Márk arról is beszámolt, hogy a balatonboglári borvidékhez tartozó településen szüretelt, hibrid szőlőfajtából készülő könnyed, gyümölcsös félszáraz bor várhatóan szeptember elején kerül a boltokba. A rendkívüli időjárásra való tekintettel elmarad a jövő hétre tervezett nagyszabású sebesség ellenőrzési akció, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság. A razziát eredetileg augusztus 3-a és 9-e között tartották volna Magyarország teljes területén. Az egyenruhások ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hőség idején megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják, mindenki a megszokottnál nagyobb körültekintéssel vezessen. Új állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmusban elárasztott erdélyi falu Bözöd új falu történetére a 2 éve felszentelt összetartozás templomában. Az interaktív fény és hangjátékot is tartalmazó tárlatot a napokban nyitották meg. A vallási sokszínűségéről híres völgyet 1988-ban árasztották el a kommunista hatóságok. A falu lakosait kitelepítették, házaik, templomaik víz alá kerültek. A római katolikus, unitárius, ortodox és székely szombatosok által lakott település, a Ceausescu diktatúra alatti erdélyi falurombolás és a vallási türelmetlenség szimbólumává vált.
0: Időjárás jelentés.
1: A folytatásban is marad a derült, napos égbolt és a rekkenő hőség. Száraz időnk lesz, a szél is csak helyenként támadhat fel egy picit. 38-40 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: vág nekem is.
1: Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
1: Ja, megeszlek.
0: Jaj, eszem a zuzádat, én annyira imádlak. Jaj, gyarasz.
1: Általában vagyok macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, a kis emberekre mondják.
0: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
1: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
0: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
1: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
0: Hogy szorongasson,
1: szorongasson meg, jó? Téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
0: Úgy örülök, hogy itt vagy, köszönöm szépen, nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
1: Ingyen, nem kerül semmivel.
0: Köszönöm, Vili.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: just like it.
1: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Idén ismét erőteljesen szaporodik a törpeharcsa a magyar tengerben, ezért a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT arra kéri a horgászokat, hogy ők is vegyenek részt az ivadékok gyérítésében. A tógazda több kikötőbe is eljuttatta már azokat a speciális merítőszákokat, amelyeket a horgászegyesületek vezetői és a kikötő gondnokok használnak a törpeharcsa ivadékok begyűjtésére. Ez az invazív halfaj azért olyan kártékony, mert tömegével fajja fel az őshonos halak ikráit. 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot a 44. Balaton átúszás abszolút győztese Nagy Márton. A hölgyek mezőnyében Békési Eszter volt a leggyorsabb, 1 óra 15 perc 59 másodperccel. A viadalra 1190 hazai település

0: kontinensről, és összesen 60 országból érkeztek nevezések, a legidősebb résztvevő 90 éves volt. A nemek megoszlását tekintve az úszók 57%-a férfi, 43%-a pedig nő volt. Jelentősen megváltozik az országos jégkármérséklő rendszer működése, miután a szaktárca felmérése alapján a gazdák kétharmada a jéger leállítását kérte, közölte az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, a vármegyei eredmények jelentős eltéréseket mutatnak, de Somogyban az érintettek többsége továbbra is bízik a rendszerben. Igaz, a talajgenerátorokat térségünkben is csak akkor kapcsolják be, ha a Hungaromet előrejelzése legalább 80%-os valószínűséggel jelzi a jégesőt. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére kiírt pályázat jelentkezési határideje. A felhívásra majdnem 500-an adták be önéletrajzukat, tudatta a pénzügyminiszter szombaton. Kármán András hozzátette, most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, ezt követően pedig a személyes interjúkra kerül sor. Végleges döntés augusztus utolsó napjaiban várható. Házi készítésű bomba robbant szombaton közép-európai idő szerint 18 óra 55 perckor egy moszkvai belvárosi étterem bejáratánál. Az Orosz Nemzeti Terrorizmus Ellenes Bizottság tájékoztatása szerint három ember, köztük egy nő, aki a szerkezetet szállította, életét veszítette, 21-en pedig megsebesültek. A Kommerszánt helyszíni beszámolója szerint egy biztonsági őr megállított, és megkísérelt átvizsgálni egy nőt, aki azt állította, hogy a nála lévő dobozban ajándékot hozott az egyik vendégnek. A lap szerint a bombát távirányítással robbantották fel, és szállítója feltehetően nem tudott a csomag tartalmáról. A pokolgépet a nagyobb roncsoló hatás érdekében fémgolyókkal töltötték meg.
1: Időjárás jelentés.
0: A folytatásban is marad a derült, napos égbolt és a rekkenő hőség. Száraz időnk lesz, a szél is csak helyenként támadhat fel egy picit. 38-40 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Miusa Oli!

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: kárpátaljai gazdák is csatlakoztak a jótékonysági gabonagyűjtéshez. Jó napot kívánok, 17 óra van, a Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt jelentkezik. A rendkívüli időjárásra való tekintettel elmarad a jövő hétre tervezett nagyszabású sebesség ellenőrzési akció. Tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság. A razziát eredetileg augusztus 3-a és 9-e között tartották volna Magyarország teljes területén. Az egyenruhások ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hőség idején megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják, mindenki a megszokottnál nagyobb körültekintéssel vezessen. Személyi szabadság megsértésének büntette miatt emeltek vádat a somogyi ügyészek egy 40-es évei elején járó férfival szemben. A vádlott nemrégiben egy hosszabb külföldi tartózkodásból hazatérve megjelent édesanyja Dél-Balatoni otthonában, ahol a házba lépve rögtön enni kezdett, amikor az idős asszony kiment hozzá beszélgetni. A férfi zaklatott lelkiállapotban volt, ezért szóváltásba keveredett a nővel, bezavarta a szobájába és az ajtót egy hűtőszekrénnyel eltorlaszolta. A sértettet végül a segélyhívón értesített rendőrök szabadították ki. A vádhatóság közérdekű munka kiszabását indítványozta. A korábbi évekhez hasonlóan idén is július 31-én kezdődött meg a szüret a legkorábbi érésű szőlőfajtával, a csaba gyöngyével a Dél-Balatonon. A korai fajták szépen átvészelték az aszályos időszakot, így ezeknél átlagos vagy jobb termésre lehet számítani, mondta el a Varga Pincészet pince vezetője Orda Csehiben. Nagy Márk arról is beszámolt, hogy a balatonboglári borvidékhez tartozó településen szüretelt, hibrid szőlőfajtából készülő könnyed, gyümölcsös félszáraz bor várhatóan szeptember elején kerül a boltokba. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. Bár a háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők és a súlyos aszályis terméskiesést okozott, mégis közel 1200 gazda gondolta úgy, hogy hozzájárul a jótékony ügy sikeréhez. Ezen a héten sem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 3, 23, 29, 52, 56. A négyesek egyenként 753.400 forintot fizetnek, a hármasok 11.310, a kettesek pedig 2025 forintot érnek. A jövő heti főnyeremény várható összege 1 milliárd 555 millió forintra emelkedett.
1: Időjárás jelentés.
0: A folytatásban is marad a derült, napos égbolt és a rekkenő hőség. Száraz időnk lesz, a szél is csak helyenként támadhat fel egy picit. 38-40 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. augusztus 2-a vasárnap este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják Gulyás Lórántól. Gyakorlat és világlátás. Évről évre egyre több a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeiben tanuló diák és oktató szerezhet külföldi szakmai tapasztalatokat, írja a ksc.hu. A portál szerint a mobilitási programok résztvevői az elmúlt időszakban Görögországba, Szlovéniába és Erdélybe is eljuthattak, ahol a szakmai programok mellett a helyi kultúrával és nevezetességekkel is megismerkedtek. Görögországban az erdész technikusok a többi között ültetvényeket és fűrészüzemeket kerestek fel, az ápolók pedig betekintést nyertek az ottani egészségügyi alapellátás működésébe. A centrum oktatói nemrégiben a lendvai két tannyelvi iskolában jártak, ahol tréningeken fejleszthették konfliktuskezelési készségeiket, valamint a fenntarthatóság témakörével is foglalkoztak. A cukrász, szakács és pincértanulók ugyanakkor

0: Erdélybe kirándultak néhány nappal ezelőtt. A víz megtartása a talajnál kezdődik. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampusza is oroszlán részt vállal a klímavédelemmel és a vízmegtartással kapcsolatos kutatásokban, illetve jó gyakorlatok kialakításában. Erről a Felsőoktatási Intézmény rektora beszélt nemrégiben egy bőszénfai konferencián. Dr. Gyurica Csaba azt mondta, a hatékony vízgazdálkodás nem a talajnál ér véget, hanem éppen ott kezdődik.
1: Minden a talajjal kezdődik. Mi ezt évtizedek óta így tanítjuk, így modellezzük ezt itt bőszénfán is több mint 40 éve már. Minden a talajjal kezdődik. Ha a talaj nincs rendben, akkor az öntözés, az csak tüneti kezelésre alkalmas. Az első a talaj, a második a vízmegtartás, és a harmadik az öntözés. Utána lehet az öntözésről beszélni, akkor, hogyha mindent elkövettünk, mindent megtettünk a vízmegőrzéssel, a talajban, mint a legnagyobb víztározóban, való raktározással és a víz helyben tartásával. Én azt tapasztaltam az elmúlt időszakban is, hogy azért a gazdálkodók is hajlamosak mindig a kormányzattól, mindig az állami szereplőktől várni a megoldásokat. Holott az első teendő az a gazdálkodónál van. Helyben, a talajban neki kell azokat a feltételeket kialakítani, megteremteni, amivel minél több vizet helyben tud tartani.
0: A kaposváriak lelkes közössége is kell a sikerhez. Idén harmadik alkalommal rendezett nemzetközi hőlégballon bajnokságot Kaposvár. A Ripronai Kupa eseményeit, a felszállásokat és a repüléseket városlakók százai követték a helyszíneken. Az egyik főszervező, a Somogyi Vármegyeszékhely alpolgármestere, Pintér Rómeó azt mondja, ez a lelkesedés is kellett ahhoz, hogy a kezdeményezés ilyen sikeres legyen.
2: Enélkül, a közönség nélkül, enélkül a létszám nélkül, érdeklődés nélkül és lelkesedés nélkül nem lehetnénk ma itt. Hiszen a hőlégballon bajnokságunk a Ripronai Kupának az egyik legnagyobb unikuma és legnagyobb megkülönböztető ereje, ez a fantasztikus érdeklődés és lelkesedés, amelyet a kaposváriak közösségétől kapunk. Köszönöm tehát önöknek, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy ebben az esztendőben is ekkora érdeklődés övezi ezt a rendezvényt, amelyen mindannyian nagyon sokat dolgoztunk.
0: A könyvtárosok is segítik az idegenforgalmi szakemberek munkáját. Kaposvári könyvtárosok, levéltárosok és múzeumi munkatársak részvételével rendezték meg a közelmúltban a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének 27. országos konferenciáját. Ennek a fórumnak most első ízben Siófok adott otthont. A házigazdák nevében a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és könyvtár igazgató helyettese Csizmadia Tünde köszöntötte a résztvevőket.
3: Részben segítjük a szolgáltatásokkal azokat, akik éppen ilyen sétákat terveznek. Mi magunk is vezetünk sétákat, akár digitális kiállításokat készítünk, vagy éppen multidézőket rendszeresen kiteszünk a honlapunkra. A konferencián mindezekről szó esik. Megjelenik a konferencián az idegenforgalom és a turizmus lenyomata a helyismereti gyűjteményekben, illetve balatoni településként nyilván olyan programokat is szervezünk, ami kötődik a tóhoz. Ami még újdonság, hogy bizonyos kiegészítő programok elsőként vannak a Helyismereti Könyvtáros Szervezetének konferenciája életében. Ilyen az, hogy kincsvadászatot szervezünk idézőjelben. Emellett játékos feladatok is vannak. Egyrészt gyermekkori fotók alapján megismerhetjük egymást, illetve tippelni kell. Vízünk lesz este, illetve még van kis kiállításunk.
0: Nem csak a szakmát, a családokat is várják a Kán Egyetemi Napok. A szakmai bemutatók és konferenciák mellett családi élmények tucatjait kínálják idén is a Kán Egyetemi Napok. Szeptember végén a Mate Kaposvári kampuszán és a Pannon Lovas Akadémián a látogatók interaktív szemléletformáló, illetve kézműves foglalkozásokon, vetélkedőkön, koncerteken és gasztronómiai rendezvényeken vehetnek részt, mondta el egy sajtótájékoztatón a Felsőoktatási Intézmény főigazgatója Vörös Péter. Ezeknek a programoknak a központi helyszíne az Élményliget lesz.
4: Ide hívjuk a hétvégére a családokat. Itt interaktív programokkal készülünk a Neveléstudományi Intézet munkatársainak a bevonásával. Szombat-vasárnapra megint tervezünk a színpadon gyermekkoncerteket, és ami mindig nagyon-nagyon fontos, hogy ez a kiindulási pontja a mesetérképnek. Idén a kisgyermekek igényeire reagálva Dino Villa világ mesetérképpel készülnek a kollégáim, és a mesetérkép segítségével a gyerekek bebarangolhatják a kiállítás különböző helyszíneit, ahol gyűjthetnek pecséteket, és a végén ajándékokkal várjuk őket az élményligetbe.
0: Kánikulában is szükség van a somogyi véradókra. A következő napokban is várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki segíteni szeretne, az a kaposvári vérellátóban, a Balaton Keresztúri Szent István házban, a Balaton Szent Györgyi Művelődési házban, a Balaton Lellei Napfénystrandon és a Rock Balaton Fesztiválon, a Fonyódi Napsugár Kempingben is nyújthatja a karját. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz a személyazonosító igazolványra, a lakcím és a tajkártyára van szükség. Végezetül sport. Egyértelműen továbbjutási szándékkal lépett pályára szombaton a Tolna vármegyei első osztályú Bátaszék Ese otthonában a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A somogyiak az első percektől kezdve uralták a játékot, és fél óra elteltével Szabó Milán átlövése utat is talált a bal alsóba. Aztán a szünet előtt Nicolò Mazzonetto megduplázta az előnyt, miután egy labdaszerzést követően 16 méterről lőtt a kapuba. A 64. percben Szederkényi Ádám szerzett fejes gólt, majd Berényi Szilveszter révén szépített a házigazda. A hajrában Rácz Balázs és Hampuk Ádám is bevette a vendéglátó kapuját, így alakult ki az 5-1-es végeredmény. Gyürki Gergely tanítványai legközelebb a harmadosztályú pontvadászat hétközi fordulójában, szerdán Szekszárdon lépnek majd pályára.
5: Ez volt a Kaposvári Krónika.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Időjárás jelentés.
0: Kifejezetten forró estére számíthatunk ma is. Felhősödés nem várható, így frissítő záporok, zivatarok sem érkeznek. A hőmérők higanyszála 34 fok körüli értékeket mutathat.
5: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Oh, oh.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Elhunyt a kaposvári Rotary Klub egyik alapítója, Heinemann István. A szervezet közösségi oldalán azt írta, pótolhatatlan veszteség érte a közösséget, mert Heinemann István rendíthetetlen hite, bölcsessége, elkötelezettsége és kitartása nagyon sokat adott a tagoknak. A végső búcsúztatás és a temetés részleteiről a későbbiekben adnak tájékoztatást. Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkenést kért a kormány a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vettek le a rendszerről. Adta hírül a miniszterelnök szombaton egy a közösségi oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter azt is elmondta, egy új kormányrendelet alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét. Vagyis először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és a vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a lakosság a korlátozási lánc legvégén áll. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerült. Magabiztos 5-1-es győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupa első köréből a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A somogyi zöldfehérek szombaton a Tolna vármegyei első osztályú Bátaszékese otthonában léptek pályára. Gyürki Gergely tanítványai közül Szabó, Mazzonetto, Szederkényi Rácz és Hampuk volt eredményes. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatai a jövő héten is működnek, de a nagy hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAB vasárnap. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok normál rendszerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken azonban, ahol nincs légkondicionálás, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok a hét első napjaiban csak délig tartanak nyitva. Házi készítésű bomba robbant szombaton közép-európai idő szerint 18 óra 55 perckor egy moszkvai belvárosi étterem bejáratánál. Az Orosz Nemzeti Terrorizmus Ellenes Bizottság tájékoztatása szerint három ember, köztük egy nő, aki a szerkezetet szállította, életét veszítette, 21-en pedig megsebesültek. A Kommerszánt helyszíni beszámolója szerint egy biztonsági őr megállított, és megkísérelt átvizsgálni egy nőt, aki azt állította, hogy a nála lévő dobozban ajándékot hozott az egyik vendégnek. A lap szerint a bombát távirányítással robbantották fel, és szállítója feltehetően nem tudott a csomag tartalmáról. A pokolgépet a nagyobb roncsoló hatás érdekében fémgolyókkal töltötték meg.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Az égbolt derült marad, csapadék nem érkezik, és a szél is csak itt-ott élénkülhet meg. A levegő hőmérséklete lassan 20.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
1: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
0: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
2: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
0: Azt hiszem. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
3: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta.
3: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Idén ismét erőteljesen szaporodik a törpeharcsa a magyar tengerben, ezért a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT arra kéri a horgászokat, hogy ők is vegyenek részt az ivadékok gyérítésében. A tógazda több kikötőbe is eljuttatta már azokat a speciális merítőszákokat, amelyeket a horgászegyesületek vezetői és a kikötő gondnokok használnak a törpeharcsa ivadékok begyűjtésére. Ez az invazív halfaj azért olyan kártékony, mert tömegével fajja fel az őshonos halak ikráit. Augusztusban is pezsgő kulturális és turisztikai kínálattal várja vendégeit Siófok. A Kálmán Imre Művelődési Központ tájékoztatása szerint hétfőnként vakációs gyermekkoncertek, szerdánként operettestek, péntekenként kultúrtér előadások, szombatonként nyáresti koncertek, vasárnaponként pedig a Jókai Park zenés műsorai kínálnak felejthetetlen élményeket. A hónap egyik kiemelt eseménye a bor és kenyér ünnepe lesz, amely augusztus 14-e és 22-e között családi programokkal, koncertekkel, gasztronómiai élményekkel és a Balatonpart különleges hangulatával teheti teljessé a nyarat. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1:30-kor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet is a paksi atomerőműben. A létesítmény így már csak 240 megawattot termel, és ma várhatóan 44 év után először teljesen leállításra kerül. A paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. A jelenlegi energiahelyzetre való tekintettel lekapcsolják a parlament díszkivilágítását. Közölte pénteken az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke Hallerné Nagy Anikó. Ezzel egy időben energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be a közútkezelőnél a közlekedési és beruházási miniszter is. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását, a változtatható jelzésképű táblák pedig csak akkor üzemelnek, a baleset vagy más közlekedés biztonsági ok azt indokolja. Ezen túl a magyar közút telephelyein 17 óra után kizárólag a szerver helyiségekben működhet klímaberendezés, és korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát is. Ezen a héten sem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 3, 23, 29, 52, 56. A négyesek egyenként 753.400 forintot fizetnek, a hármasok 11.310, a kettesek pedig 2025 forintot érnek. A jövő heti főnyeremény várható összege 1 milliárd 555 millió forintra emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
2: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Az égbolt derült marad, csapadék nem érkezik, és a szél is csak itt-ott élénkülhet meg. A levegő hőmérséklete lassan 28-30 fok alá hűl.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere.

0: 91.2 Rádió most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti műsorát hallják, én Gulyás Lóránt vagyok. Kánikulában is szükség van a somogyi véradókra. A következő napokban is várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki segíteni szeretne, az a kaposvári vérellátóban, a Balaton Keresztúri Szent István házban, a Balaton Szent Györgyi Művelődési házban, a Balaton Lellei Napfénystrandon és a Rock Balaton Fesztiválon, a Fonyódi Napsugár Kempingben is nyújthatja a karját. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz a személyazonosító igazolványra, a lakcím és a tajkártyára van szükség. A vízmegtartás a talajnál kezdődik. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampusza is oroszlán részt vállal a klímavédelemmel és a vízmegtartással kapcsolatos kutatásokban, illetve jó gyakorlatok kialakításában. Erről a Felsőoktatási Intézmény rektora beszélt nemrégiben egy bőszénfai konferencián. Dr. Gyurica Csaba azt mondta, a hatékony vízgazdálkodás nem a talajnál ér véget, hanem éppen ott kezdődik.
2: Minden a talajjal kezdődik. Mi ezt évtizedek óta így tanítjuk, így modellezzük ezt itt Bőszénfán is több mint 40 éve már. Minden a talajjal kezdődik. Ha a talaj nincs rendben, akkor az öntözés, az csak tüneti kezelésre alkalmas. Az első a talaj, a második a vízmegtartás, és a harmadik az öntözés. Utána lehet az öntözésről beszélni, akkor, hogyha mindent elkövettünk, mindent megtettünk a vízmegőrzéssel, a talajban, mint a legnagyobb víztározóban való raktározással, és a víz helyben tartásával. Én azt tapasztaltam az elmúlt időszakban is, hogy azért a gazdálkodók is hajlamosak mindig a kormányzattól, mindig az állami szereplőktől várni a megoldásokat. Holott az első teendő az a gazdálkodónál van. Helyben, a talajban neki kell azokat a feltételeket kialakítani, megteremteni, amivel minél több vizet helyben tud tartani.
1: Nem csak a szakmát, a családokat is várják a Kán Egyetemi Napok. A szakmai bemutatók és konferenciák mellett családi élmények tucatjait kínálják idén is a Kán Egyetemi Napok. Szeptember végén a Mate Kaposvári kampuszán és a Pannon Lovas Akadémián a látogatók interaktív szemléletformáló, illetve kézműves foglalkozásokon, vetélkedőkön, koncerteken és gasztronómiai rendezvényeken vehetnek részt, mondta el egy sajtótájékoztatón a Felsőoktatási Intézmény főigazgatója Vörös Péter. Ezeknek a programoknak a központi helyszíne az Élményliget lesz.
3: Ide hívjuk a hétvégére a családokat. Itt interaktív programokkal készülünk, a Neveléstudományi Intézet munkatársainak a bevonásával. Szombat-vasárnapra megint tervezünk a színpadon gyermekkoncerteket, és ami mindig nagyon-nagyon fontos, hogy ez a kiindulási pontja a mesetérképnek. Idén a kisgyermekek igényeire reagálva dinóvilág mesetérképpel készülnek a kollégáim, és a mesetérkép segítségével a gyerekek bebarangolhatják a kiállítás különböző helyszíneit, ahol gyűjthetnek pecséteket, és a végén ajándékokkal várjuk őket az Élményligetbe.
1: A könyvtárosok is segítik az idegenforgalmi szakemberek munkáját. Kaposvári könyvtárosok, levéltárosok és múzeumi munkatársak részvételével rendezték meg a közelmúltban a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének 27. országos konferenciáját. Ennek a fórumnak most első ízben Siófok adott otthont. A házigazdák nevében a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és könyvtár igazgató helyettese Csizmadia Tünde köszöntötte a résztvevőket.
4: Részben segítjük a szolgáltatásokkal azokat, akik éppen ilyen sétákat terveznek. Mi magunk is vezetünk sétákat, akár digitális kiállításokat készítünk, vagy éppen multidézőket rendszeresen kiteszünk a honlapunkra.

0: A konferencián mindezekről szó esik. Megjelenik a konferencián az idegenforgalom és a turizmus lenyomata a helyismereti gyűjteményekben, illetve balatoni településként nyilván olyan programokat is szervezünk, ami kötődik a tóhoz. Ami még újdonság, hogy bizonyos kiegészítő programok elsőként vannak a helyismereti könyvtáros szervezetének konferenciája életében. Ilyen az, hogy kincsvadászatot szervezünk idézőjelben. Emellett játékos feladatok is vannak. Egyrészt gyermekkori fotók alapján megismerhetjük meg egymást, illetve tippelni kell. Vízünk lesz este, illetve még van kis kiállításunk.
1: A kaposváriak lelkes közössége is kell a sikerhez. Idén harmadik alkalommal rendezett nemzetközi hőlégballon bajnokságot Kaposvár. A Riprónai Kupa eseményeit, a felszállásokat és a repüléseket városlakók százai követték a helyszíneken. Az egyik főszervező, a Somogyi Vármegyeszékhely alpolgármestere, Pintér Rómeó azt mondja, ez a lelkesedés is kellett ahhoz, hogy a kezdeményezés ilyen sikeres legyen.
2: Enélkül, a közönség nélkül, enélkül a létszám nélkül, érdeklődés nélkül és lelkesedés nélkül nem lehetnénk ma itt. Hiszen a hőlégballon bajnokságunk a Riprónai Kupának az egyik legnagyobb unikuma és legnagyobb megkülönböztető ereje, ez a fantasztikus érdeklődés és lelkesedés, amelyet a kaposváriak közösségétől kapunk. Köszönöm tehát önöknek, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy ebben az esztendőben is ekkora érdeklődés övezi ezt a rendezvényt, amelyen mindannyian nagyon sokat dolgoztunk.
1: Gyakorlat és világlátás. Évről évre egyre több a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeiben tanuló diák és oktató szerezhet külföldi szakmai tapasztalatokat, írja a ksc.hu. A portál szerint a mobilitási programok résztvevői az elmúlt időszakban Görögországba, Szlovéniába és Erdélybe is eljuthattak, ahol a szakmai programok mellett a helyi kultúrával és nevezetességekkel is megismerkedtek. Görögországban az erdész technikusok a többi között ültetvényeket és fűrészüzemeket kerestek fel, az ápolók pedig betekintést nyertek az ottani egészségügyi alapellátás működésébe. A centrum oktatói nemrégiben a lendvai két tannyelvi iskolában jártak, ahol tréningeken fejleszthették konfliktuskezelési készségeiket, valamint a fenntarthatóság témakörével is foglalkoztak. A cukrász, szakács és pincértanulók ugyanakkor Erdélybe kirándultak néhány nappal ezelőtt. Végezetül sport. Egyértelműen továbbjutási szándékkal lépett pályára szombaton a Tolna vármegyei első osztályú Bátaszék Ese otthonában a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A somogyiak az első percektől kezdve uralták a játékot, és fél óra elteltével Szabó Milán átlövése utat is talált a bal alsóba. Aztán a szünet előtt Nicolò Mazzonetto megduplázta az előnyt, miután egy labdaszerzést követően 16 méterről lőtt a kapuba. A 64. percben Szederkényi Ádám szerzett fejes gólt, majd Berényi Szilveszter révén szépített a házigazda. A hajrában Rácz Balázs és Hampuk Ádám is bevette a vendéglátó kapuját, így alakult ki az 5-1-es végeredmény. Gyürki Gergely tanítványai legközelebb a harmadosztályú pontvadászat hétközi fordulójában, szerdán Szekszárdon lépnek majd pályára.
3: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Kifejezetten forró estére számíthatunk ma is. Felhősödés nem várható, így frissítő záporok, zivatarok sem érkeznek. A hőmérők higanyszála 34 fok körüli értékeket mutathat.
3: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól.

Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Like

Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Y'all need to get ready to hear the unbelievable, indescribable Vanessa Hudgens, baby V.

0: óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Mostól. Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A következő napokban is várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki segíteni szeretne, az a kaposvári vérellátóban, a Balaton keresztúri Szent István házban, a Balaton Szent Györgyi művelődési házban, a Balaton Lellei napfénystrandon és a Rock Balaton fesztiválon, a Fonyódi napsugár kempingben is nyújthatja a karját. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz a személyazonosító igazolványra, a lakcím és a tajkártyára van szükség. Egy tonna három nyaras fogható méretű pontyot telepített a Desedában néhány nappal ezelőtt a Kaposvári Sporthorgász Egyesület. A Toponári Halőrháznál a vízbe engedett szállítmányt a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatta. A munkálatokat a PECA tábor lelkes fiataljai is nyomon követték. A telepítéssel összefüggésben horgászati tilalmat nem rendeltek el, tehát a horgászrend előírásainak betartásával bárki horgászhat. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére kiírt pályázat jelentkezési határideje. A felhívásra majdnem 500-an adták be önéletrajzukat, tudatta a pénzügyminiszter szombaton. Kármán András hozzátette, most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, ezt követően pedig a személyes interjúkra kerül sor. Végleges döntés augusztus utolsó napjaiban várható. Ezen a héten sem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 3, 23, 29, 52, 56. A négyesek egyenként 753.400 forintot fizetnek, a hármasok 11.310, a kettesek pedig 2025 forintot érnek. A jövő heti főnyeremény várható összege 1.555.000.000 forintra emelkedett. Házi készítésű bomba robbant szombaton közép-európai idő szerint 18 óra 55 perckor egy moszkvai belvárosi étterem bejáratánál. Az Orosz Nemzeti Terrorizmus Ellenes Bizottság tájékoztatása szerint három ember, köztük egy nő, aki a szerkezetet szállította, életét veszítette, 21-en pedig megsebesültek. A Kommerszánt helyszíni beszámolója szerint egy biztonsági őr megállított, és megkísérelt átvizsgálni egy nőt, aki azt állította, hogy a nála lévő dobozban ajándékot hozott az egyik vendégnek. A lap szerint a bombát távirányítással robbantották fel, és szállítója feltehetően nem tudott a csomag tartalmáról. A pokolgépet a nagyobb roncsoló hatás érdekében fémgolyókkal töltötték meg.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Az égbolt derült marad, csapadék nem érkezik, és a szél is csak itt-ott élénkülhet meg. A levegő hőmérséklete lassan 28-30 fok alá hűl.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

Veszték egyedül. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Somogyi Zöldfehérek szombaton a Tolna vármegyei első osztályú Báta Székese otthonában léptek pályára. Gyürki Gergely tanítványai közül Szabó, Mazzonetto, Szederkényi, Rácz és Hampuk volt eredményes. Július 31-ével több adó- és vámszabály megváltozott Magyarországon. Egyszerűbbé és gyorsabbá vált a vámeljárás, megszűnt a széndioxid kvótaadó, és egyes cégek árbevétel összeszámítási kötelezettsége is a kiskereskedelmi adóban. A könnyítések jövőre tovább folytatódnak. Januártól eltörlik a bevándorlási különadót, az önkormányzatoknak fizetendő települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásban szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint a tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 plusz pont szerezhető, miközben akik ezt választják, havi 160 és 350 ezer forint közötti illetményt, illetve ösztöndíjat is kaphatnak. Több mint egy tonna védett tengeri sünt találtak egy Szlovénia felé tartó furgonban a horvát rendőrök. A 35 éves sofőr a nem mindennapi rakományhoz hamis nemzetközi fuvarlevelet mutatott be, ezután őrizetbe vették. Ellene védett természeti értékekkel való kereskedelem és okirathamisítás gyanúja miatt büntető eljárás indult. A tengeri sünöket a fiumei vízirendőrség hajójára szállították, majd Abázia térségében mintegy 50 méter mélyen visszaengedték őket a tengerbe.
1: Időjárás jelentés.
0: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Az égbolt derült marad, csapadék nem érkezik, és a szél is csak itt-ott élénkülhet meg. A levegő hőmérséklete lassan 28-30 fok alá hűl.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Lett van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A következő napokban is várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki segíteni szeretne, az a Kaposvári Vérellátóban, a Balaton Keresztúri Szent István házban, a Balaton Szent Györgyi Művelődési házban, a Balaton Lellei Napfénystrandon és a Rock Balaton Fesztiválon, a Fonyódi Napsugár Kempingben is nyújthatja a karját. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz a személyazonosító igazolványra, a lakcím és a tajkártyára van szükség. Idén ismét erőteljesen szaporodik a törpeharcsa a magyar tengerben, ezért a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT arra kéri a horgászokat, hogy ők is vegyenek részt az ivadékok gyérítésében. A tógazda több kikötőbe is eljuttatta már azokat a speciális merítőszákokat, amelyeket a horgászegyesületek vezetői és a kikötő gondnokok használnak a törpeharcsa ivadékok begyűjtésére. Ez az invazív halfaj azért olyan kártékony, mert tömegével fajja fel az őshonos halak ikráit. A jelenlegi energiahelyzetre való tekintettel lekapcsolják a parlament díszkivilágítását. Közölte pénteken az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke Hallerné Nagy Anikó. Ezzel egy időben energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be a közútkezelőnél, a közlekedési és beruházási miniszter is. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását, a változtatható jelzésképű táblák pedig csak akkor üzemelnek, a baleset vagy más közlekedés biztonsági ok azt indokolja. Ezen túl a magyar közút telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, és korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát is.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Az égbolt derült marad, csapadék nem érkezik, és a szél is csak itt-ott élénkülhet meg. A levegő hőmérséklete lassan 28-30 fok alá hűl.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyokat kódol belém.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Hello, sziasztok! Szikora Robert vagyok, és a...
2: Gidák!
1: Hallgassátok a Rádió Mostot! Csikidák!

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocs.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Rony és Ádám trió.
2: Hallgassátok ti is a Rádió Most.
1: De most...

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Személyi szabadság megsértésének büntette miatt emeltek vádat a somogyi ügyészek egy 40-es évei elején járó férfival szemben. A vádlott nemrégiben egy hosszabb külföldi tartózkodásból hazatérve megjelent édesanyja Dél-Balatoni otthonában, ahol a házba lépve rögtön enni kezdett, amikor az idős asszony kiment hozzá beszélgetni. A férfi zaklatott lelkiállapotban volt, ezért szóváltásba keveredett a nővel, bezavarta a szobájába és az ajtót egy hűtőszekrénnyel eltorlaszolta. A sértettet végül a segélyhívón értesített rendőrök szabadították ki. A vádhatóság közérdekű munka kiszabását indítványozta. Magabiztos 5-1-es győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupa első köréből a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A somogyi zöldfehérek szombaton a Tolna vármegyei első osztályú Bátaszék Ese otthonában léptek pályára. Gyürki Gergely tanítványai közül Szabó, Mazzonetto, Szederkényi Rácz és Hampuk volt eredményes. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatai a jövő héten is működnek, de a nagy hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják, közölte a NAV vasárnap. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken azonban, ahol nincs légkondicionálás, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok a hét első napjaiban csak délig tartanak nyitva. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. Bár a háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők és a súlyos aszályis terméskiesést okozott, mégis közel 1200 gazda gondolta úgy, hogy hozzájárul a jótékony ügy sikeréhez.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban sem változik térségünk időjárása. Az égbolt derült marad, csapadék nem érkezik, és a szél is csak itt-ott élénkülhet meg. A levegő hőmérséklete lassan 28-30 fok alá hűl.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Tető nélkül apró házad, mondd mit ér?

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette a Réb-Fülöp és Balaton-Boglár közötti 5,2 kilométeres távot a 44. Balaton átúszás abszolút győztese Nagy Márton. A hölgyek mezőnyében Békési Eszter volt a leggyorsabb, 1 óra 15 perc 59 másodperccel.